0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkon ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vételkörzet kulturális aktualitásait, és tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, olyan vendégekkel, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy az egészséges életmód de a kapcsolatos kutató, aki egyébként az egészséges étkezés kutatja, nagyon is hatással tud lenni sok mindenben a kulturális életünkre, mert mindenre hatással van. Kérdezem Kassa Sándort, hogy ezt ő is így gondolja?
2: Összefügg, mint a gravitáció. Na, teljes
1: örülök neked, hogy itt vagy végre, már régen egyeztettük ezt a beszélgetést, most végre volt idő, de hát annyi előadást tartasz itt a fővárosban, lépten nyomon azt látom, hogy hol az egészséges étkezéssel kapcsolattal, hol egy kis longevity, a Golden Granet termékekkel kapcsolatban, aminek egyébként te állsz a hátterében, szintén az is egy ilyen kutatás része, szóval sok mindennel kapcsolatban előadsz, de hát tulajdonképpen mindegyik egytőről fakad, szeretnél jobb irányt mutatni nekünk, szakemberként.
2: Mindenkinek, aki erre nyitott. És főként
1: az a
2: kérdés, hogy lesz valaki erre nyitott. Vannak kommunikációs panelek. De úgy gondolom, az egészség a kommunikációnál indul. Mert amikor három közeli kolléga, barát ott ül és elmondja, hogy hormonális problémák vannak, ez a problémám, és hogy megmondta a dietikus, hogy mit kellene tenni, de hát ezt nem tesszük meg. Uh-huh. Akkor ugye ez hogy tud átjönni egy beszélgetésből. Ez egy hosszú edukáció valahol, és meg kell, hogy legyenek azok a kommunikációs panelek. Én emlékszem az elsőre, ami nálam beütött, az egyetlen, ami beütött, és azt mondták, hogy és te miért teszed ezt magaddal? És nem azt mondták nekem, hogy neked nincs igazad, vagy miért ez van, hanem és akkor ebből indul ki nagyon sok folyamat.
1: Ez egy jó kérdés. Miért teszed ezt magaddal?
2: Aha. És nem azt mondta, hogy ez így nem jó.
1: Ez hatott.
2: Nem találkoztam ezzel a kommunikációs panellel ilyen szempontból, és kikerekedtek a személy, és reagáltam persze, hogy miért akkor mi a baj, hogyha...
1: Na de Sanyi, hogy lesz egy alapvetően pályázatíróból, mert van neked egy ilyen lábad is.
2: Kimondottan, igen.
1: Egy egészséges életmód kutató.
2: Nagyon sok kémikus, biokémikus volt körülöttem időben, egyetemi ökoszisztémákkal foglalkoztunk, különféle kutatásokkal, ezeket a kutatási eredményeket hogy lehet elvinni külföldre, akár bizonyos országon keresztül, Amerikába, hogy ez sok kutatónak az álma, hogyan lehet ezeket finanszírozni, akkor megismered a befektetőket, akkor írjunk egy pályázatot, akkor hozzunk befektetői tőkét valahonnét, vagy már voltak befektetők, akik elérték a küszöböt, és azt mondták, hogy eddig eljutottunk, ennyi év, ennyi pénz, és nem jutottunk át, ezen a dolgon mit lehet tenni? Hogyan tudunk szinergiákat alkotni más csoportokkal, és igazából akkor a flavonoidok nagyon érdekeltek, és összejött egy olyan együttállás, hogy volt köztem három ember, három készfogás lett belőle, az egyik az, láttam a kutatási eredményeket az 1970-es évekből, ami a C-vitamin antioxidáns tartalmának a 110-szerese volt, ami nagyon durva, és elvittem a BME-be, igen, és igazából, hogy elsápadva jött be a professzornőnek az asszisztense, hogy nem zöldül be, tényleg? És aztán nem merték rátenni gépekre, de volt a magángyógyszer üzemben, hogy nézzük meg, hogy mi ez az anyag, és ott sem merték rátenni a gépekre, hogy nehogy a gépnek gondja legyen, de az illető jól megért abból, hogy ebből a pici kis hatóanyagból belekevert egy kis krémbe valamit, és egy kis koszmetikai árus lett így, aha, és várta azt, hogy ebből mi lesz, de senkinek nem merte kiadni ezt. Ez volt egy készfogás, aztán volt egy készfogás egy speciális fermentált irányába, aztán gombákból szerettünk volna kivonni, tehát egy nád alapú gombatermelés lett volna, és abban lettek volna kivonva hatanyagok, és azt mondtam, hogy itt van három ember, ez három készfogás, én úgy építek fel egy kicsi labort, egy kicsi üzemet, hogy ezekkel tudjunk foglalkozni.
1: És ezt fel is építetted?
2: Ezt fel is építettem, ugye én voltam a készfogásnak azon az oldalon, ahol lett belőle valami. Aztán úgy tudom, hogy ebből egy tudás már biztos az örök vadászmedők mezőkön jár, ugye a legérdekesebb. Aztán a másik két tudás meg ki tudja, hogy merre jár, de ott sem tudtunk tovább menni.
1: De maga a kutatás az innentől kezdve folyamatosan?
2: Hát én ott maradtam egy olyan infrastruktúrával, amivel most már kezdeni kell valamit. Aha. Akkor kicsit tovább mentem az egyetemi ökoszisztémába, és különböző szűrési technológiákat néztünk, hogy a gyümölcsökből hogy lehet kivonatokat készíteni. Látszott, hogy ezek a technológiák nem lesznek hosszú, közepes vagy nagyobb méretben stabilan pénzügyileg fenntartatók, tehát nagyon sok ilyen pénzügyi és kockázati tervet kell ilyenkor készíteni, és láttam egész nagy projekteket szintén ugye ezekből a befektetői vonalakból, hogy fantasztikus dolog, de mondjuk egy szűrő folyamatosan eldugol, és akkor az egész off. És akkor miért nem csináltuk meg nagyobb a 500 millió helyett 2 milliárdba, és akkor az biztos jó lett volna. Hát jöjjön az a befektető, aki ide befektet, így, hogy ugye ez az all in, vagy igen, vagy nem.
1: Oké, meg ezek már annyira szakmai részek, viszont én az összes előadásodból, illetve amit eddig rólad leszűrtem, azt látom, hogy oké, persze ez valahol egy vállalkozás is, egy üzleti vállalkozás, de hogy téged nem ez motivál első körben, meg elsősorban. Ez valami fajta misszió lehet nálad.
2: Ez egy olyan vállalkozás, ahol hosszú távon lehet profit, és ezt el is fogadtam a legelején, ezt tudni kell. A saját történetből még talán fontos kiemelni, hogy egész biztos, hogy gyerekkortól fogva fennállt egy alacsony szintű gyulladás a szervezetben.
1: Neked?
2: Igen, ez vagy egy tejfehérje volt, gyanítom, hogy tejfehérje, mert kimondottan ugye ez a tipikus tej és glutén kombó, valószínűleg egy NCG eset, tehát egy nem celiakiás gluténérzékenységgel együtt társult, például fejfájás, vagy vádi fájdalom.
1: Mindig fájt a fejed?
2: Sokat. Aha. Egy időben, igen. Egyébként, ami ott ugye egyáltalán nem eszem glutént, ez teljesen megszűnt.
1: Komolyan?
2: Időjárási változásokra sincs már ilyen.
1: Tehát nincsenek frontos nagy fejfájásaid?
2: Nem, egyáltalán nem. Aha. De én egész gyerekkorban nyáron ugye jött a parlagfő, és fújtam az orrom, és akkor hallottam egy hírt, hogy keresztallergiát okozhat a tej, és abba hagytam a tejet, és ez egy gyulladás, de hát fájdalom is volt, ugye ezt említettem korábban, az is így nagyon sokat javult, de hát
1: tehát
2: ugye az étkezés. Igazából azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy melyek azok a irányok, amiben nagyon-nagyon tiszta és gyulladás csökkentő élelmiszert elállítani, mert elmentem a boltba, és ezeket nem láttam. Ugye a nagyon sok tömegtenyésztésű üzemben jártam, tehát az állati vonal az nem, tehát ez most egy vegán vonalon vagyunk, inkább így tudok fogalmazni, hogy húsmentes alapanyagokból dolgozunk, ezért van ez a kijelentés, és ezt is úgy kezdtük, hogy elmentem az egyetemre, bejáratos második emelet, bemész, és akkor na, mivel kezdjünk valamit, és akkor így volt ez a hagyjanak öles amaránt. Nagyon régi könyvekben egyébként benn voltak, új könyvekben nem volt benn, például a kölesnél érdekes volt, és akkor néztük azt, hogy íz alapon ebből úgy gondoltuk, a kölessel tudunk tovább menni, erre fölépült az első vonal. Aztán nagyon szerettem volna a hajdinával foglalkozni, az is, tehát mire nálunk kikerül egy termék, úgyhogy így meg tudod fogni, az nagyon sokszor már miután kész a termék, még akár 2-3 év. Tehát én elég biztos, hogy megyünk. És ami nagyon vicces az egészben, hogy visszajutottunk hova? A polifenolokhoz, a flavonoidokhoz, mert például a hajdanában rutin van, ami ugye szív- és érrendszer, és nagyon jó gyulladás csökkentő hatású, és a kérdés az, hogy tudsz gyulladást csökkenteni. Tehát, hogyha neked a szervezetedben folyamatosan áll fenn gyulladás, és emiatt van mondjuk ugye az említett akár a palagfőallergia, akár a hátfájás, akár ilyen stb.
1: Tehát
2: problémák.
1: Akinek vannak ilyen jellegű panaszai, ott valószínűleg akkor van gyulladás testében.
2: Hát nagyon sokunknak van, ezt így tudom mondani, és az a kérdés, hogy ez mikor üt át egy limitet. És emellétásul egy, amiről mi korábban egyeztettünk, egy metabolikus rugalmasság, hogy azt te hogyan tudod kezelni. Tehát ez egy hosszú távú folyamat, ugye mindig egyet lépünk előre, hogy te egyet lépsz előre, ez most egy hónap vagy egy év, amikor biztosan el tudod hagyni a tejet, vagy a rántott zsajtot, vagy 6 év, de hogy hogyan lépsz folyamatosan előre, és ez egy nagyon hosszú folyamat tud lenni. És így le lehet írni egy lapra neked, hogy ezt a 8 dolgot csináld meg, és holnaptól változtass, de nem fogod tudni megugrani. És a szervezetet sem lesz rá képes, míg ki nem alakítasz egy alapfokú metabolikus rugalmasságot erre, és a vége egy metabolikus egészség. Na most, ami miatt ugye ez van, hogy az biztos, hogy ezzel nagyon sok embernek tudunk segíteni, ennek van egy össztársadalmi kimenete majd később, mert például az indonézek már nagyon régóta kiválasztották a kölest, mint a szárazságtörő növényt, miről hallunk most a hírekben. Tehát ugye ez kapcsolódik ahhoz, hogy a jövő milyen irányba tud elmenni. A jövő irányba, olyan irányba fog valószínű elmenni, ami mutatja azt, hogy nem lesznek nagyon magasan feldolgozott csodaételek, hanem inkább arról fog szólni, hogy egy természetes jellegű ételeket együnk bizonyos kombinációba, és az azokban lévő polifenolok, flavonoidok a mikrobiomon keresztül úgy lépnek veled kölcsönhatásba, hogy egy egészségesebb ökoszisztémád lesz, tehát egészségesebb leszel majd. Egy egészségesebb környezet, tehát alakítasz ki magadon belül, aminek személyiségre történő hatásai lesznek. Hát persze. Hát tudjuk az agyében tengelyt, tudjuk, hogy van információ áramlás, tudjuk, hogy ez melyik irányból hogyan hat többet. Szeretnél fókuszáltabb lenni? Könyveket írsz.
1: Hogy ne szeretnék.
2: Megvan a csúcsot, hogy kapsz egy pirulát. Megvan ez a fém. Igen. Kapsz egy pirulát, ja, és akkor fókuszált, és könyvet írt.
1: Tényleg.
2: Igen. Figyelj, ez a pirula nincs meg. És el lehet érni szerintem hasonló hatást, kimondottan módon. Akkor hosszú folyamat. Tehát ami ugye a saját magam kísérlete, az, hogyha nagyon hosszú távon nagyon jól dolgozol ezeken a kicsi, apró szokásokon, étkezéseken, akkor van az első nagy hatás, hogyha te nem full egészségből indulsz. Tehát hogyha ugye az agyi köd, a fáradtság, a lehúzó érzet, ingelékenység, stb. Ezek mind a mikrobiomból indulnak ki.
1: És ezek megfelelő táplálkozással mind-mind kezelhetők?
2: Hosszú távon. Hosszú távon.
1: Hát meg kitartóan kell ugye ezt átkattanással, én ezt szoktam mondani mindig. Át kell hozzá kattani?
2: Szeretsz legózni?
1: Te jó, és sose
2: szeretem. Mindegy, jó, valaki szeret legózni, én szeretek legózni, mondjuk jó példa. Mindig egy kicsi kockát hozzáteszel, vagy kicsi építő dolgot hozzáteszel, és...
1: Tehát lépésről lépésre.
2: Nagyon lépésről lépésre, okay. És nincs az, hogy neked ezt ennyi időt kell érni, vagy annyi időt kell érni. De nézhetjük azt, hogy reggelizünk, ne reggelizünk, egyél, hányszor egyél, mennyi ideig ne egyél. Ami engem érdekel inkább, ez a gyulladáscsökkentés, és az érdekel, hogy hogyan építem fel, amit fogyasztok.
1: De mennyi idő alatt, bocsánat, szabad ne feled, lehet a gyulladást megszüntetni a szervezetünkben?
2: Csökkenteni, hogy a megszüntetés fogalma pontosan, hogy ez a konvergál a nullához, bocsánat, tehát ehhez túl matekos vagyok.
1: Okay. Hát konvergáljon.
2: Konvergálunk, okay. Igen.
1: Sokan keresnek egyébként, hogy segíts nekik egyéniben is? Főleg az ilyen előadások után?
2: Jók a visszajelzések, és akkor van néha olyan, hogy reggel kimész a postára, és ott áll valaki. Igen, és akkor az őzi érdekes.
1: Értik, amit te át akarsz adni?
2: Szerintem érthető, igen, átjön.
1: De nektek mikor
2: nem is az jön. Közben felnőtt egy szavazóképes generáció.
1: Tényleg? Ez ennyi idő volt? Na most akkor mi az elvárás felénk, akik szeretnénk érteni? Le tudod nekünk csökkenteni ezt az utat, hogy ne kelljen megint egy generációt?
2: Én biztos nem fogom lecsökkenteni, nagyon sok ember kell ahhoz, hogy ez az információ átjösson. Ugyanaz, mint az építőkövek. Ez a tudás jön fel, és sajnos nem lehet azzal nyerni, hogy azt mondod, hogy neked így lesz jó. Uh-huh. Azzal lehet nyerni, amikor az élet kikényszerítette tőled, hogy változtass.
1: Aha.
2: De én se azért álltam neki, mert annyira full jobba, jónak éreztem magam mindenben, vagy nem volt valami gond. Tehát a kiváltók nagyon sokszor, nem ez a mások hibájából tanulunk történet, hanem nem az, hogy látjuk ezeket az információt. Vannak, akik ezt megértik, vannak nagyon-nagyon kevesen, de általában a kiváltók az, hogy valami gond van.
1: Te most egyébként jól vagy?
2: Én egész jól vagyok, hogyha alszom. Hogyha nem alszom, akkor...
1: Na,
2: és én sokszor nem alszom, tehát túltalom. Többet válok, mint amennyi normális.
1: Aha. Na de azt hát mondják, nekem, hogy ez sem jó.
2: Hát ez nagyon nem jó, tehát hogyha folyamatosan alszom, ugye ez a... De ennek is van háttere, hogy milyen típusú alvó vagy, ezt is lehet nézni, annak a korai alvók, a késői éjjeli baglyok, és az éjjeli baglyoknak általában lehetett ilyen őrzőszerep, akik a tábortűznél kicsit tovább őrizték a tüzet, tudod. Tehát lehet, nagyon sok minőn bele lehet menni.
1: De van gyulladás, vagy nincs?
2: Hát figyelj, ez sose lesz tökéletes.
1: Aha.
2: Igen, tehát te szeretnél eljutni a két csomag végére. Nem, a nullához történő konvergálás. Nagyon-nagyon hosszú távon.
1: Uh-huh.
2: És nagyon sok pozitív dolog van, amikor kijön az, hogy ez volt a kiinduló pont, váltottunk ilyen étkezésre, és igen, az lett az eredménye, hogy ez váltam el, de ez jobb lett. Szuper. De hogyha hallatsz podcasteket, általában én angol nyelven hallgatok elég sokat, akkor ez a tudás kezd feljönni.
1: Tehát ott már előttünk járnak?
2: Annyi olyan szakértők járnak hozzád is, és elmondják a frankót. Akkor...
1: Hát oké, de mindenki mond valamit.
2: Itt nézd, igen, nagyon sokan mondják azt, hogy mit, hogyan egyél, hogy milyen fajta diétát, mediterrán diétát, stb. Amit én e tekintetben figyelek, az egy nagyon-nagyon régi kutatási alap, az volt az első között,
1: igen,
2: amikor azt mondták, hogy igazából minden gondnak a forrása, a szervezetnek a leürülése, vitamin, nyomelem, ásványanyag szinten. Tehát ezt mindenképpen vissza kell tölteni.
1: Uh-huh.
2: Ez az egyik dolog. A másik, mert ugye a gyulladás például ezt is kiszedi beled, vagy az van, hogy nem viszed be, mert eleve nincs ott,
1: igen,
2: vagy
1: igen,
2: beviszed, igen, de nem tudja feldolgozni a szervezet, mert gyulladásban van, stb. Közt a gyulladást csökkenteni fog. Na, ilyenhez kellnek biokémiai aktív vegyületek, amelyek segítenek. Nagyon érdekes, a növényeknek vannak ilyen vegyületei, és hogyha megeszed ezeket, akkor neked is segít ugyanebben. Ez félelmetesen érdekes.
1: Abszolút.
2: Tehát ő védekezik, és segít neked, igen, védekezni.
1: Sanyi, hol tartasz az úton? És hol tartunk? Ehhez képest mi az úton?
2: Az úton én ott tartok, hogy lehet a gyulladást csökkenteni, amikor gyulladás van a szervezetben, inkább így fogalmaznék, akkor a glutén azért nem lesz jó barátunk. Pont.
1: Uh-huh. Oké.
2: Okay. Két neheze nem ezt. Nem menjünk bele, hogy miért, de ugyanígy úgy látszik, hogy a tej sem sok esetben. Tehát, hogyha ezt a kettőt kivonjuk,
1: szerinted
2: akkor tudunk előrelépni.
1: Hogy mit kell kihagyni? Glutén fedő néven?
2: Google a barátunk.
1: Jó, okay.
2: Tehát ezt azért mondom neked, mert nagyon fontos, hogy amikor ez a bizonyos dolog elindul valakinél, akkor ő foglalkozzon ezzel. Uh-huh. Tehát ne az várja el valakitől, hogy ezt én megmondja, ezt megmondja, ezt megmondja. Figyelj, el kell indítani valakit egy kommunikációs panellel, ami neki fontos tud lenni, ami átjön. ami után ő saját magát kezdi el képezni. Én ebben hiszek. És ő azt fogja mondani, hogy ennek utána olvasok, ezt megnézem, ezt tesztelem, ettől jobb leszek-e, kitartó vagyok, elkötelezett vagyok, és léptem egyet előre, és hogyha gondolom, akkor lépek még egyet előre, de egy hosszú távú egészséges életnek csak ez lehet a titka. Tehát, amire én nézek, az, amire én figyelek, az, hogy mondjuk eleve gluténmentesség.
1: Oké.
2: És ugye ezt én tartom is, és 100%-ban. Ezen kívül nagyon fontos, hogy nézem, hogy összetett étkezésem legyen, és azt nézem, hogy, hogy olyan vegyes étkezést folytassak, amiben azok a típusú az én szervezetemet segítő, akár gyulladás, főként gyulladás csökkentésben segítő aktív vegyületek legyenek benne, amelyek ráadásul egymással később szinergikus hatásba lépnek. Nézzük meg. Például ugye köles feltölt vitaminnal, ásványaggal, szuper. Hajdinában a rutin véd, ami szív, érrendszer, akkor keringés, inzulin szabályozás. Ez ugye például akkor már a metabolikus rugalmasság felé is el tud menni. Akkor extra szűz, olívaolaj, polifenol, az előzőek is olyan, előzőekben is voltak olyan polifenolok, amelyek a flavonoid típusúak. Csak az egyik mondjuk vízbázison, a másik mondjuk zsírbázison fog dolgozni. És hogyha összehoz egy kis szardiniát, az meg omega 3 és tiszta fehérje. És akkor meg van a reggeli, de kell hozzá enni egy kis fermentált, mondjuk kimcsit. És akkor ugye látom, hogy ettem négyfajta dolgot, és akkor tudom, hogy töltöttem, védtem, és ismételten töltöttem, mondjuk ugye akkor fehérjéből is.
1: Egy biztos, azt, a melót nem fogjuk megúszni. Hogy ebbe belássuk magunkat.
2: Ez így jó elszorakoztatja az ember, hogyha belegondol azt, hogy mit, miért fogyaszt.
1: És ugyanez az ebéddel, meg és így tovább, és így tovább.
2: Lehet törekedni.
1: Sanyi, sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Hol keressünk, merre induljunk tovább? Főleg azok a hallgatók, akik most kedvet kaptak a misszióthoz.
2: Hát főként online szeretnénk a jövőben mi is kicsit erősíteni.
1: Hol lehet elérni?
2: Goldengranate.com.
1: Ott megtalálnak téged.
2: De onnét aztán Facebook, Instagram, YouTube és ezek.
1: Kassa Sándort keressék.
2: Tovább menni, és a másik rész, ami így az étkezés kapcsán, ugye visszatérve a fókuszhoz, tehát hogy a mikrobiom mellette ugye akkor a szív-érrendszer, és akkor megyünk fel-fel a fókusz felé, az pedig az agy. Hogyha szeretnél egy jobb önmagad lenni, akkor ezt hosszú távon az étkezéssel meg tudod tenni. Sokkal fókuszáltabb tudsz lenni, és engem ez érdekel most a legjobban. Ugye először meg kell szabadulni attól, ami téged lehúz anyilag, de később ezt a fókusz lehet növelni, és ez egy nagyon érdekes kutatási terület még.
1: Hát izgalmas is egyébként. Na, innen folytatjuk legközelebb. Örülök, hogy itt voltál. Kassa Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, akinek nagyon köszönöm a jelenlétét, bizalmát és a sok-sok információt, az értékes információkat. Egészséges életmód kutató, ő longevity is benne van ebben, természetesen, aki az egészséges étkezést kutatja. No, és Sándortól most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És egy olyan hölgyet köszöntök a műsor első részében, aki egy olyan arcát ismeri a fővárosnak, amit csak kevesen. Mert dívaként olyan revűműsorokban lép fel, ahová csak bizonyos réteg jut be a közönségként, és ezt a réteg nyilván az a réteg, aki ezeket a revűműsorokat ismeri, szereti, aki ezeket a nagyívű dalokat szintén szereti és kedveli, és aki egyáltalán a revűműsorokra vevő. Tar Veronika Lottit köszöntöm nagy szeretettel. Örülök neked.
2: Sziasztok.
1: Már régen hívtalak a műsorba, csak sosem volt egyszerű veled egyeztetni időpontot. Egy elfoglalt alkotó vagy.
2: Így van, de hála Istennek most sikerült, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Örülök. Régóta ismerjük egymást, ezt azért mondjuk el, és láttam több korszakodat az alkotói tevékenységednek is. Szerintem most van az az érett folyamat nálad, ami tényleg ezekre a revű színpadokra predesztinál téged. Már csak a dalok miatt is, most nem is olyan régen láttam, hogy kihoztál két új dalt. Ezek már mind ilyen nagyívű dalok, pedig a lemezek is, amiket csináltál korábban, azok inkább a popot jelentették. De ami miatt hívtalak, hogy igen, mesélj nekünk majd erről a budapesti díva életről, hogy milyen ma dívának lenni. Egyáltalán annak tartod-e magad? Miközben ugye van színészi képesítésed is, tehát sok mindent csináltál, a videoklipjeidben is színészekkel szerepelsz, tehát a budapesti alkotói közösség szerves tagja vagy, meg az alkotói folyamatokról mesélj. Mikor jönnek, hogy jönnek a gondolatok, az ötletek egy-egy dal, hogy alakul benned, hogy vagy? Talán ez a legfontosabb kérdés.
2: Így van, jól vagyok, nagyon szépen köszönöm. Hát a kérdésedre válaszolva, az alkotói folyamat az nálam legtöbbször valami érzelmileg mélypontból indul.
1: Ja, hogy akár ilyen magánéleti történések indítják el?
2: Leginkább igen.
1: Hát mindannyiunkat, nem?
2: Hát mindannyiunkat.
1: Az élet.
2: Így van. És érdekes módon sokszor előfordul, hogy nem is akkor, amikor érzelmileg mélyponton vagyok, hanem amikor az ember már úgy kezd kifelé jönni belőle, és akkor egy picit így visszatekint arra, hogy mind ment keresztül, mind van túl, és hát igen, ez egyfajta feldolgozás is az ember érzelmi életében.
1: De ez azért is lehet, mert mondjuk a te mestereidtől is láttál ilyeneket, tudom, hogy Cserháti Zsuzsával nagyon jobban voltatok, sőt, nekem megadatott, hogy Cserhátival még a konyhájában nem csak beszélgethettem, még levest is adott ott az Akácfa utcában. Te is ott lottál az Akácfában?
2: Igen, egyébként szinte szomszédok voltunk.
1: Igen, tudom, mert sokat mesélt rólad, szóval majdhogy nem egyfajta utódjaként tekintett rád. De bemeséltetek is? Vagy beszéltetek ilyen dolgokról, hogy őt például mennyire befolyásolta egy-egy magánéleti, akár mély repülés?
2: Hát szerintem ez azért elég egyértelmű volt az ő életét tekintve.
1: Aztán jött a tiéd is, amikor megtapasztaltad, hogy ennek ki kell valahol jönni. Tehát az, hogy amit te megtapasztalsz a magánéletedben, azt jobb kiénekelni magadból?
2: Igazából azt gondolom, hogy amikor az ember nagyon mély ponton van, akkor én annak örülök, hogyha ebből tudok valami produktumot teremteni. Tehát nekem az nagyon fontos, hogy sajnos az ember ilyenkor képes elveszni az időben, és máshogyan értékeled az időt és a teret, viszont hogyha ennek következményeképpen te tudsz valamit teremteni, tehát hogy az alkotás, a teremtés, az nekem egy nagyon-nagyon fontos része az életemnek. Egyébként nem csak a zenében, hanem az írásban, a versírás, a lakberendezés, tehát ott, ahol valamit alkotni lehet, ahol a semmiből lehet valamit teremteni, azt nagyon szeretem.
1: Tehát az építkezés az.
2: Így van, így van. És az, hogy legyen valami értelme. Tehát amikor az ember egy nagyon nehéz időszakon megy keresztül, és akkor így végre érzed, hogy van kiút, akkor az egy borzasztó jó érzés, hogyha azt érzed, hogy ez nem volt hiába való. Mind a mellett.
1: Bocsáss meg, a szabad ne feled, a zene az egyértelműen egy ilyen kapaszkodó?
2: Abszolút.
1: Tehát az erőt ad?
2: Erőt is ad, egyébként nagyon érdekes, mert sokszor bele is visz jobban a mélyébe a dolgoknak, a fájdalomnak, a szenvedésnek. Tehát, hogy a zene egyébként segít valahol az érzelmeket is felerősíteni. Tehát, hogy mind a jó, mind a rossz érzelmeket. Uh-huh. De ami nekem ebből igazán fontos, az, hogy a végén legyen valami produktum, legyen valami teremtés, amivel az ember egyrésztről a saját lelkén is könnyít, másrésztről ezzel talán segíteni tudsz másoknak. Uh-huh. Vagy ha nem is segíteni, de akár örömet okozni.
1: Most mennyi dallal jöttél ki az elmúlt időszakban? 2 vagy 3?
2: Így van, az egyik még egy karácsonyi dal, a Feliz Navidad, amit a Réti Barnabással énekeltünk.
1: Barnát csókoltatjuk, visszajáró vendég itt a
2: igen, innen
1: színészként
2: is.
1: A műsorban. Tehát most és... dalra is fakadt melletted.
2: Így van, így van.
1: De ti együtt végeztétek el a Színi Akadémiát, ugye? Ott
2: igen,
1: a...
2: igen, igen. Én a...
1: 7. kerületben?
2: Igen, a Shakespeare Színművészeti Akadémiára jártunk együtt a Barnival, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon régi ismeretség, illetve barátság. Nagyon-nagyon szeretem a Barnit, és én kértem meg, hogyha van kedve egy ilyen karácsonyi vidám dalocskához, akkor csináljuk.
1: Na, de aztán még jött 1 vagy 2?
2: Igen, aztán volt egy Roxette feldolgozás, az It Must Have Been Love, ez az egyik nagyon-nagyon-nagyon kedvenc dalom.
1: De az egy nehéz dal?
2: Inkább úgy mondanám, hogy nehéz, hogy ha érzelmi kötődésed van a dalhoz, akkor mindenképpen, és nekem nyilván volt, és a videóklip is úgy készült hozzá, hogy a saját életemből, illetve annak egy részéből kerültek a történetek feldolgozásra. Uh-huh. Úgyhogy ez is egy kicsit ilyen gyógyító videóklip is volt, illetve egy téma lezáró, ha lehet ilyet mondani. És nem
1: de segített sokkal. Neked?
2: Igen, mert ilyenkor mindig azt érzem, hogy van értelme. És nekem ez mindig egy nagyon fontos dolog, hogy az értelmét megtalálni a dolgoknak, illetve az, hogy fejlődni, hogy az ember több legyen annál, mint ami azok előtt, a dolgok előtt volt, ami megtörtént vele.
1: Ezeket a dalokat te énekled színpadon? Ezeket a nagyívű videoklippes dalaidat?
2: Igen, igen.
1: Na és amikor a színpadon énekelsz, akkor ugyanúgy visszajönnek a magánéleti őrületek mélységei meg magasságai?
2: Ez persze attól is függ, hogy milyen közegben kiknek énekeled a dalt.
1: Mert hát mondjuk ebben a revis közegben. Ugye tehát Budapest exkluzív színpadain vagy jelen.
2: Ez attól függ, hogy ugye a közönség hogyan reagál. Tehát, hogy amikor az ember élőben énekel, és nem egy stúdióban, az egy egyszeri és megismételhetetlen dolog. És
1: a stúdióban meg 5-ször el kell ismételni?
2: Nem feltétlenül azért, mert 5-ször el kell ismételni, hanem ott más impulzusok érik az embert. Tehát, hogy egy stúdióban ott sokkal inkább magadra vagy hagyva. Amikor pedig közönség előtt énekelsz, akkor az egy ilyen interaktív dolog, sokkal inkább. És a stúdióban valahogy más hogyan tudod megélni az éneklést, ha viszont élőben énekelsz, akkor ott megy egy ilyen adok-kapok játék, és ez nagyon érdekes, a pillanatnak a varázsa.
1: A varázsa, oké. Okay. Ami nagyon szimpatikus benned, és azért is mondtam, hogy végre beszélgessünk már itt a rádióban, hogy te azért nem

0: is, amikor éppen olyanod van, el is játszott benne saját magadat, mert akár a magánéletedet is, de hogy ennyi, és akkor nem mész tovább. Nem tudunk semmit a magánéletedről, nem haknizol ezzel.
1: Igen, én azt tudatos? Gondolom, hogy részben igen, mert azt gondolom, hogy az ember minél többet tesz ki magából és a saját intimitásából, annál inkább válik sebezhetővé. És ma már ez szerintem sokkal nehezebb, mint ami mondjuk a mi gyerekkorunkban, vagy a 20 éves korunkban, ahogy volt, mert hogy most már úgy mindennek jobban nyoma van, hogyha érted, hogy mire
0: abszolút
1: gondolok.
0: Abszolút értem, pedig hát ezt most a hallgatóknak mondom, hogy Veronika azért olyan popformációkban is énekel, sőt, hát lemezek vannak ebből az időszakból, amik a maguk idő intervallumában igen nagy visszhangot kaptak.
1: Én azt gondolom,
0: tehát neked voltak slágereid.
1: Én azt gondolom, hogy az ember magánélete az attól az, ami, hogy igyekszik azt magának megtartani. És amit én megfigyeltem magamon, hogy ahogy telik az idő, és egyre idősebb vagyok, vagy mondjuk azt, hogy tapasztaltabb, ezt egyre inkább úgy érzem, hogy ezt szeretném magamnak megtartani. Tehát, hogy az a millió, az a kis mikrokörnyezet, amiben az ember él, abban muszáj valamit magunknak megtartani. De egyébként visszatérve arra, amit kérdeztél, hogy mennyire publikálok nyilvánosan zenei, illetve hát magánéleti dolgokat, ezen én nagyon sokat gondolkodtam, hogy hol van az a határ, amin belül én úgy tudok megnyilvánulni, hogy önazonos maradjak, és ne kelljen olyan kompromisszumokat kötni, amik után nem szívesen, hát mondjuk nem szívesen néz az ember tükörbe. Illetve, hogy az nagyon fontos, hogy önmagunkat megtartsuk.
0: Na ez tulajdonképpen az útra való. Ami téged visz előre az úton, vagy az arszpoetika, de én minek nevezem.
1: Azt gondolom, hogy igen, bár nyilván voltak az életemnek olyan szakaszai, amikor ebben elbizonytalanodtam, illetve hogy fontos-e annyira a siker, vagy a népszerűség, hogy az ember olyan kompromisszumot kössön, amiben nem igazán találja önmagát, vagy az életednek egy olyan részét ad ki a nagy nyilvánosság elé, ami máshogy fog téged meghatározni, vagy nem tartozik mindenkire, mert ma már olyan könnyen mondunk egymásról ítéletet, hogy azt gondolom, hogy még sokkal jobban kell vigyázni arra, akik vagyunk, és akik maradni szeretnénk.
0: Na, azért ez valahol egy értékrend is, amit képviselsz, meg követsz.
1: Igen, csak abban nem vagyok biztos, hogy ez annyira népszerű.
0: De kell azzal foglalkozni, teszed a dolgodat, aztán...
1: Így van, azt gondolom, hogy idővel az embernek talán sokkal fontosabb az, hogy azt csinálja, amit szeret.
0: Önazonosan.
1: Önazonosan, igen, ahogy mondtam. Ez nagyon fontos.
0: Szerintem is. Ugye a teremtés van a te mindennapjaid középpontjában, akár novellákat írsz, akár dalokat. Tehát hogy jön ehhez az, hogy valaki ügyvéd legyen?
1: A jog,
0: igen.
1: Igen, hát volt az életemnek egy olyan időszaka, amikor több szabadidőm állt rendelkezésre, és akkor gondoltam, hogy hát akkor még tanulnék valamit. És nagyon gondolkodtam, hogy jog vagy pszichológia, és minden barátom, ismerősöm mondta, hogy Veronika, neked pszichológiát kéne tanulni, mert jól tudsz bánni az emberekkel, jól kommunikálsz, figyeled az embereket, figyelmes vagy, és annyira mondta mindenki, hogy akkor úgy gondoltam, hogy legyen jog. Tehát ez is egy kicsit olyan, amilyen én vagyok.
0: De el is végezted?
1: El. Uh-huh. Igen.
0: De dolgoztál egy percet is?
1: Nem, és szerintem nem is fogok. Vagy hát a fene tudja, hogy mit hoz az élet. Én erről azt gondolom, hogy hát hobbinak kicsit drága volt, és ezt nem a szó materiális értelmében értem, hanem
0: időben
1: áldozatban. Igen, viszont nem bántam meg, mert egyrészt soha nem lehet tudni, hogy mit hoz az élet, ad egyfajta gondolkodásmódot, bizonyos dolgokban az ember könnyebben ellavír.

0: Roz, rálátsz jobban dolgokra, mint azok az emberek nyilvánvalóan, akik nem végeztek jogot, de nem érzem azt, hogy ez annyira az én utam lenne.
1: Inkább a kreativitásnak a
0: igen, illetve része? Az, hogy a szabadság. Tehát az nekem nagyon fontos. Én egy nyilas jegyű ember vagyok, és a nyilasnak az alapértéke a szabadság. És ezt így élem is minden nap. Bár az aszcendensem az rák, és ez a kettő, ez a tűz és víz, ez azért elég sokat harcol egymással.
1: Akkor ez átok vagy áldás?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Erre még én sem jöttem rá. Néha úgy érzem, hogy átok, néha pedig úgy, hogy áldás, attól függ, ugye, hogy melyik oldalon van épp az ember, hogy süt a nap, vagy esik az eső, ugye.
1: Fellépések nélkül nem lenne teljes az életed? Kell a közönséggel való találkozás?
0: Biztos, hogy igen, és ideig, óráig az ember tud más csinálni, vagy más dolgokban kipróbálni magad. Viszont azt gondolom, hogy ha az ember úgy érzi, hogy valamire született, akkor előbb-utóbb az élet mindig visszatereli arra a pályára. Mert lesz az emberben egyfajta hiányérzet, hogy tök jó, hogy van sikerélményed ebben-abban, de hogy van valami, ami igazán az embernek a szíve csücske. És ha ilyen van, amit így, ilyen szerelemmel vagy szenvedéllyel tud csinálni, akkor azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy oda mindig visszataláljunk.
1: A kreativitás az, hogy te tényleg létrehoz valamit, például az, hogy most ezeknek a klippeknek is te írtad ugye a forgatókönyvét. Tehát minden úgy történt, ahogy azt te kitaláltad.
0: Igen.
1: Az már a színészi éned?
0: Hát nem tudom, hogy ez a színészi énem.
1: Te játszottad saját magadat.
0: Tulajdonképpen igen, nem tudom, hogy ez a színészi éneme, vagy egyszerűen csak a kreativitás.
1: Az már rendező lehet akkor.
0: Tessék, igen, de nyilván főleg a Roxette dalnál nagyon fontos volt az, hogy megmutassak valamit úgy magamból, ami tényleg annyira hiteles, hogy ezért ez nem csak egy kitalált dolog, hanem úgy történjenek a videóklipben az események, ahogy azért a valóságban is.
1: Amikor éppen nem Budapesten lépsz el, akkor megmész külföldre, és ott koncertezel, és tényleg ez is, talán ez volt az egyetlen egy hír az utóbbi időben, amit úgy talán tudatosan még ki is engedtél az éterbe, hogy voltál Sanremo-ban.
0: Igen.
1: Az ottani fesztiválon. Szóval sok helyen vagy te, szép csendben teszel a dolgodat, de közben meg nagy.
0: Igen, az nagy egy nagyon-nagyon jó élmény volt. A világ minden tájáról jöttek
1: fellépők.
0: Igen, úgyhogy ez egy nagyon érdekes esemény volt. A mai napig van egy közös csoportunk, ahol tartjuk a kapcsolatot egymással.
1: A mindenfajta náció.
0: Dél-Amerikától kezdve Európa, igen.
1: Óriási.
0: És azért úgy mindig tudunk egymásról, hogy kivel mi történik, milyen fellépése, milyen videóklipje van, gratulálunk egymásnak, úgyhogy így végül is lett egy ilyen kis közösségünk, ami szerintem tök szuper.
1: Na, hát akkor mostan az a lélektani pont, kedves hallgatóink, hogy Veronika dalait tessenek meghallgatni az ő akár közösségi oldalain, a Facebookon, vagy a YouTube-on megtalálni. Tehát Tar Veronica
0: Lotti.
1: Ezt kell beírni, és akkor ott van a kettő dal mindenképp, meg talán több is.
0: Hát meg több is, igen.
1: De a videoklippeket láthatják.
0: Így van.
1: Na mit kívánjak akkor neked így a végén?
0: Azt, hogy ezt az önazonosságot soha ne felejtsem el, és mindig tudjak ennek megfelelően élni. Mert ez ad az embernek egy olyan stabilitást és nyugalmat, ami nélkül szerintem nagyon nehéz a mai világban létezni.
1: Akkor ezt kívánom neked, és örülök, hogy végre összejött a beszélgetés. Szerintem most tudatlanul sokat segítettél a hallgatóknak, és akik tudnak a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, azok elvittek sok mindent. Ebből a beszélgetésből vigyázz magadra, és hallgatjuk a dalokat.
0: Köszönöm szépen.
1: Meg megyünk a mindenfajta fellépésekre itt Budapesten, a revű színpadokra, úgyhogy sok élményteli találkozás neked.
0: Köszönöm szépen.
1: Tar Veronika Lottival beszélgettem, kedves hallgatóink, és Veronikától most elköszönök. Itt folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás elejéig még fogunk találkozni.

0: király. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kassa Sándornak és Tar Veronika Lottinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Személyvonat és kisteherautó ütközött Budapesten, az utolsó negyed évben érkezhet meg az első uniós kifizetés, a nyárra koncentrál a belföldi turizmus, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon, a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délelőtt. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a kis teherautóban két ember ült. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, és így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. 2026 utolsó negyedévében megindulhat az uniós pénzek konkrét kifizetése, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán. Azt írta, a helyreállítási és ellenálló képességi eszközforrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők, a programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Kármán András szerint ez az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása, ami erős bizalmat jelez Magyarország iránt. Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással. Míg a tavaszi hónapokban a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést. Az előfoglalási trendek alapján Siófok tört az élre, a dobogó második és harmadik fokát pedig Hajdúszoboszló és Gyula foglalja el. Az élmezőnyben található még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is érezhetően meghosszabbodik, a foglalások közel negyede már 5-6 vagy ennél is több éjszakás, klasszikus nyaralásra szól. Mindent megtesz Budapest és Magyarország, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a csodálatos fővárosnak és a hazánknak, hangsúlyozta miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán közzétett videójában. Hozzátette, hogy több tízezer külföldi szurkoló érkezett, 17 000 jegyet kaptak az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói, de úgy tudja, hogy legalább 10 000 drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4 000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Megjegyezte, hogy soha előtte nem volt olyan esemény, ahol egyszerre ennyi rendőr lett volna szolgálatban. Mintegy 500 műtárgyat mutat be a Herendi Porcelán Manufaktúra 200 éves fennállása alkalmából megnyílt kiállítás a Veszprémtől 10 percre található Herendi Porcelán Művészeti Múzeumban. Simon Attila vezérigazgató elmondta, a tárlat 4 teremben mutatja be a manufaktúra történetét. A megnyitón Pósvai Mihály az MTA új elnöke a tradíció és az innováció kettősét emelte ki, amely mind Herendre, mind az akadémiára jellemző. Holnap gyereknapon alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre is számítani kell. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután döntően 27-30 fok várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 7-én, vasárnap este 19:30-tól a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében jön a 20 éves Szent István Konzi fúvószenekara. Tehát, hogy a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Magyarország egyik legnagyobb és legsikeresebb zeneművészeti középiskolája, amelynek fúvószenekara idén ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát. A Makovec Pál irányításával működő együttes két évtized alatt összesen közel 200 koncertet adott, repertoárjukon a klasszikus, szimfonikus remekművek átdolgozásaitól az eredeti fúvószenekari darabokig mostanra csaknem ugyanennyi remekmű szerepelt. A zenekar létszáma az iskola fúvós ütős tanszék létszámától függően 70 és 80 fő körül alakul. Évente egy-egy jelentős művekből álló műsorral önálló koncerten szerepelnek, például a MIPA hangversenytermében, de szabadtéri koncerteket is rendszeresen adnak, így a zeneháza megnyitása óta tulajdonképpen ott is minden nyáron fellépnek a szabadtéri színpadon. Ebben az évben a műsor egyfajta összefoglaló lesz az elmúlt 20 év nagy koncertjeinek legsikeresebb műsorszámaiból. Liszt Ferenc jól ismert rapszódiáját, Doblai Ferenc 19. századi fúvola virtuóz, ugyancsak magyaros témákat feldolgozó duett cínója követi, Turay Gréta és Rosario Emilia szólójával. Ezután Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának nyitánya hangzik el, majd Hidas Frigyes trombita fantáziája következik, melyben Horváth Emma játssza a szólót, végül pedig ismét egy népszerű klasszikus, az angol zeneszerző ünnepi és alkalmi indulói zárják a műsort, akit nagyon-nagyon szeretnek játszani, és akit nagyon-nagyon szeretnek, és szeret a közönség is hallani. Egy igazi össznépi közösségi mulatság, és ezt a jó értelemben mondom, június 7-én vasárnap 19:30-tól, ott a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán. Szeretettel várnak mindenki.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, reagált az MCC Magyar Péter kijelentésére a megszűnésükről. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét járnak a vonatok szombat hajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az MCC közleményben reagált Magyar Péter kijelentésére, amely szerint nyár végéig megszűnhet a Fidesz közelének tartott tehetséggondozó intézményt fenntartó alapítványi forma. A szervezet szerint a működésük nem kerül veszélybe, és más formában folytathatják tovább tevékenységüket. A Matthias Corvinus kollégium szerint félrevezető az a kijelentés, amely arról szólt, hogy a szervezet megszűnhet a közeljövőben. A Matthias Corvinus kollégium Facebook posztjában azt írta, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA mint forma megszűnik, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018 májusában indították el. A rendszer a zivatar felhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Ugyanakkor egyes vélekedések szerint a rendszer működtetése összefüggésbe hozható az egyre hosszabb aszállyal. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3-a és július 31-e között heti 3 alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként klasszikusok, pénteken romantikus és feel-good filmek, szombaton pedig családi kedvencek kerülnek műsorra. Többek között a Ponyva regény, a Good Will Hunting, a Grease, a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs. A Pavilon Kert emellett további kulturális és és közösségi tartalmak vetítését, valamint Magyarországon zajló kiemelt nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyár folyamán. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek, a vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak, és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. Szerintem sokunkat érdekel, hogy holnap a szabadtéri rendezvényeket vajon elmossa az eső. Nos, többnyire napos gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar azért előfordulhat. A csúcshőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között várható, fázni tehát nem fogunk, de mindenképpen érdemes esernyőt is magunkkal vinni. Aztán hétfőn a meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhő képződés várható, és több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután általában 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: a Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem,

0: éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: szám, ki vagyok én.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 21-én vasárnap 17 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán egy igazi karnevál veszi kezdetén. Igen, ott a Városliget szívében, Szalsza a parkban címmel. Ez egy nagy sikerrel futó táncos program. Idén nyáron, kora ősszel is a Zeneháza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os ingyenes eseményekre, mert hogy ezek ingyenesek, a budapesti Szontrész együttes mellett most jön egy latin szett, és a beaféle tánctanítások bővítésével egészül ki a program. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrész egész Európát körbe koncertezte már, a zenekar tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Szontrész tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, a salsa, a reggaeton és más latin stílusokat játsszák, ezúttal persze fókuszban a szalszával. Az énekes és zenekar vezető, akit imád egyébként a magyar közönség, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait még Venezuelában végezte, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta, különböző szalsza és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként, tehát nem akárkiről beszélünk. Már nem csak latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is jelentkezett. Egy hosszú múltra visszatekintő kubai ütőssel, aki eredetileg az osztrák székhelyű világszerte ismert Havana Sound Clubban kezdte pályafutását, amelyel a kubai kultúrát képviseltve bejárta az egész világot. Izgalmas lesz egyébként mindenki, aki ebben, a basszusgitáros is, aki itt van a zenekarban, úgyhogy ajánljuk szívből önöknek június 21-én vasárnap a Magyar Zeneházában.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Életveszélyes sérüléssel hagyta ott a kórházat egy szurkoló a BL döntő miatt. Gyerekeket szállított a balesetben érintett autóbusz. Nem drágul a taxizás Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az orvosok figyelmeztetése ellenére elhagyta a kórházat az az angol szurkoló, aki súlyos balesetet szenvedett a fővárosban. A rendelkezésre álló információk szerint a férfit a délutáni órákban szállították kórházba, miután elektromos rollerrel közlekedve elesett. Az elsődleges ellátást követően derült ki, hogy a baleset következtében életveszélyes sérülést szenvedett, ezért azonnali és folyamatos orvosi felügyeletre lenne szüksége. A férfi ennek ellenére saját döntéséből távozott az egészségügyi intézményből. A rendőrség tájékoztatása alapján ennek oka az volt, hogy minden áron részt akar venni a mérkőzésen. A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik a férfit, miközben hozzátartozóival is igyekeznek kapcsolatba lépni. Súlyos buszbaleset történt szombat hajnalban Pécs és Hirt között a 6-os főúton. A jármű egy fának ütközött, majd az árokba sodródott. A buszsofőrje a helyszínen életét vesztette, az első információk szerint pedig több mint 20 utas sérült meg. A járművön összesen 28-an utaztak, egy fiatal aerobik csapat tagjai, edzőik és a velük utazó szülők tartottak egy versenyre. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a busz utasainak többsége 10 éves fiatal volt. A helyszínre 11 mentőegység érkezett, két kislány súlyos sérüléseket, alsó végtagi töréseket szenvedett, őket a pécsi klinikára szállították. További több mint 20 utas könnyebb sérülésekkel került kórházba. A Bama Hír portál információi szerint a sofőr rosszul lett, ezért tért le az útról. Az ügy körülményeit a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság vizsgálja. Egyelőre nem emelkedik a taxizás ára Budapesten, miután a fővárosi közgyűlés pénteken nem szavazta meg a városvezetés által javasolt 27%-os tarifaemelést. A módosítási javaslat mindössze 5 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 19 tartózkodás mellett megbukott. A testület ugyanakkor támogatta Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője által előterjesztett javaslatot, amely szerint Karácsony Gergely főpolgármestert felkérik, amennyiben megszűnik a védett üzemanyagár és az meghaladja korábbi szintet, hívjon össze rendkívüli közgyűlést a taxis tarifák újra tárgyalása érdekében. A főpolgármester előterjesztése a 27%-os százalékos drágítást június 30-ától javasolta volna, hivatkozva a taxis érdekképviseletek és a budapesti kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére, amelyet a gazdasági helyzet változásai indokoltak. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kutatnak beszélgetősen is
1: kénykedik. Túl egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.
3: A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet is vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém. Gyere!

0: Éjjel-nappal Sláger FM 103.1 Sláger FM Veszprém.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

Ez a 103.1 Sláger FM Veszprém. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ismét van lehetőség a fejlődésre, közölte az agrárminiszter. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a BL döntőn. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bónas Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Napi renden volt javaslat a közgyűlésen, amit a főváros vezetése szerint félreértett a taxisok egy része. Ők azt ígérték, hogy amennyiben ez az előterjesztés átmegy, akkor a most hétvégi BL döntő hétvégéjén kezdenének tüntetésbe, ezzel megbénítva a várost. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a BKK javaslat csomagját, amiben elméleti lehetőségként szerepelt a fix tarifa kivezetése. Kis Ambrus a 24.hu-nak azt mondta, két javaslat szerepel a csomagban, az egyik szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységgel, jobban lehessen őket szankcionálni. Tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését. Derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvénnyé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amely szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyondár utcai csarnokba. Közölte a PSN ZRT, pécsi sportiskola az MTI-vel szombaton. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a járművezetője. Fényes nappal támadt egy testvérpárra egy másik, csütörtökön délután Csepelen bozótvágó késsel estek nekik a fiúknak, és egy gázriasztó fegyverből több lövést is leadtak. Csicsi Soma, a BRFK szóvivője az RTL híradónak elmondta, hogy azonnal több egység is a helyszínre sietett, ahonnan 4 férfit rendőri kísérettel vittek kórházba. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Ma a napos időszak mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Délután 27-30 fokot mérhetünk.
2: Vezessenek óvatosan, hétvégenként és hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között látadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sávjárható csatorna karbantartás miatt. A mai napon lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt, a forgalmat itt rendőrök irányítják. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utcát, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz itt terelve közlekedik. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. Lezárták a félútpályát a harmadik keletben, a Jablonka úton a Testvérhegy lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Továbbá az ötödik keletben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Öreget kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel indul már is a sláger hétvégét, a sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling, ezt a már is elsőként tartsanak velem ebben az órában.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ingyenes kertmozi a Városligetben hetente háromszor várnak itt mindenkit. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3 és július 31-e között heti három alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként a klasszikusok, pénteken romantikus feel-good filmek, szombaton pedig a családi kedvencek kerülnek műsorra, többek között a Ponyvaregény vagy éppenséggel a Mamma Mia és a Kincs, ami nincs is, majd látható lesz. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, tehát a Városligetben, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Come out, shuffled up! Ez szomár is most nálunk az ébredés mellé. Jó reggel!

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM.

0: WC-t mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Gracie Abrams és a Dead Soul Truth volt az előző percekben az ébredés mellé, és játszunk a mai nap folyamán, hiszen gyereknapi fejtörőit a Sláger FM-en jelentkezni a slágerfm.hu-n, illetve az alkalmazásunkban tudnak. Ugye akár 4 fős családi kalandot nyerhetnek a Harry Potter kiállítás és varázslatos világába, és a Kökü Dino Park életreke dinoszauruszok közé is nyerhetnek egy belépőt, úgyhogy minden további információ a slágerfm.hu megtalálható. Itt a Slágeren pedig most már is az időjárásról ejtünk egy pár szót. A mai napon napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Most nagyjából 9 és 18 fokot mérhetünk, majd délután pedig 27 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégenként és hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A mai napon lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt, a forgalmat itt rendőrök irányítják. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utcát, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz itt terelve közlekedik. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Továbbá az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és országosan ellenőrzik majd a motorosokat június elején európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a motorkerékpárra közlekedőket, elsősorban bukós is a kelyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszertáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését a rendőrség június első hetében, úgyhogy ha a motorral is közlekednek, vagy bármilyen eszközzel, akkor is minden esetben tartsák be a szabályokat. Itt a Slágeren pedig az Unisex és a Szebb holnap, ez szól most nálunk, jó reggelt!

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Please, please
4: tell me. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
5: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
5: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
10: Na jó, takart.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: A Veszprémi kórházba látogatott az egészségügyi miniszter. Veszprémi üzletembert választottak a VOSZ új elnökévé. Június végén rendezik meg a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. A Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházba látogatott dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter és dr. Buga László államtitkár. A vizit elsődleges célja a meghibásodott hűtőberendezés helyzetének felmérése volt. A tesztvezető személyesen tekintette meg a hűtőgépet, valamint az ideiglenesen üzembe állított folyadékhűtőt is. A kórház vezetése tájékoztatást adott a javítási munkálatok állásáról és az intézmény jövőbeli fejlesztési terveiről. A megbeszélésen szó esett az új egészségügyi kormányzat stratégiájáról, valamint a betegellátás minőségének javításáról is. Az egészségügyi miniszter kiemelte a transzparencia és az adatalapú működés fontosságát, emellett hangsúlyozta a kórházi higiénia és a fertőzések megelőzésének jelentőségét. Veszprémi üzletembert választottak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége új elnökévé. A szervezet tisztújító küldött gyűlésén Gazsi Attila kapott 5 évre szóló megbízatást, aki a leköszönő Eppel János helyét veszi át. Az új elnök bejelentette, 100 nap 100 vállalkozás néven országos konzultációs program indul, amelyben közvetlenül a cégekről gyűjtik majd össze a működés nehezítő problémákat és fejlesztési javaslatokat. A VOSZ célja, hogy a kis és középvállalkozások számára kevesebb adminisztrációt, könnyebb finanszírozást és versenyképesebb működési környezetet segítsen kialakítani. Gazsi Attila szerint a magyar gazdaság egyik legfontosabb tartaléka a hazai KKV-k termelékenységének növelésében rejlik. Június 2-án évfélig lehet szavazni az év kerékpár útjára. A döntős útvonalak között Veszprém vármegye is képviselteti magát. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője Petényi Mirko elmondta, a kezdeményezés célja, hogy bemutassa a hazai kerékpározás sokszínűségét és felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedésre. Az idei mezőnyben 11 élményalapú útvonal szerepel, köztük a Balatonfelvidéki térség bringás szakasza is, amely a természeti és turisztikai látványosságok miatt esélyes lehet a győzelemre. 9. alkalommal rendezi meg a Rátonyi Róbert Operett Fesztivált június 18-a és 21-e között a Veszprémi Petőfi Színház. A fesztivál programját pénteken jelentették be. A beharangozó sajtótájékoztatón Sótonyi Mónika alpolgármester rámutatott, a városnak 13 kiemelt fesztiválja van, melyek jól megférnek egymás mellett és kiegészítik egymást. Ennek az elit csapatnak a tagja a Rátonyi Róbert Operett Fesztivál is. Az operett egészen csodálatos műfaj, nemzeti örökségünk, a magyarság egyik nagyon fontos kincse, jegyezte meg az alpolgármester, aki dicsérte a színház munkáját, hiszen a fesztivál megszervezésével hidat képeznek a generációk között, és továbbadják kulturális örökségünket. Az idei programkínálatot Keller János, a Székesfehérvári Vörös Marti Színház színművésze, a fesztivál művészeti vezetője ismertette. Június 18-án a már hagyományosnak nevezhető felvonulással kezdődik a 4 napos rendezvénysorozat. Aznap este a Hipolita lakály című darabot tűzik műsorra. Június 26-a és 28-a között rendezik meg Veszprémben a 11. Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. Az ingyenes 3 napos összművészeti eseményen a lelki programok mellett könnyű zenei koncertek, színházi előadások, irodalmi estek és közéleti beszélgetések várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Queen Bee, a Honey Beast, a Hiperkarma, az Irie Mafia és a Budapest Vár is. A fesztivál idei központi témája a szó és csend, amelyet teológiai, kulturális és társadalmi szempontokból is körbejárnak az előadásokon. A Sláger FM híreit Szendőf Boritól hallották.
1: Vezessenek óvatosan, hétvégenként és hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között látadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A mai napon lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt, a forgalmat itt rendőrök irányítják. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utcát, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz itt terelve közlekedik. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Továbbá az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 7 óra után pár perccel. Köszönöm szépen a legfontosabb híreket és információkat. Indítunk egy újabb órát, én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Lady Gaga és Bruno Mars közös a David Smile. Ezt a már is elsőként jó reggelt.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és készül a BKK a fővárosi Bringasztráda megépítésére. Ez védett kerékpársávot jelent a Nyugati tér és a Boráros tér között. Az új bringasáv 1,82 méter széles lesz, mellette pedig egy 80 cm-es pufferzóna és fizikai védőelemek választják el a parkoló autóktól. A fejlesztés célja, hogy a kevésbé rutinos kerékpárosok és rolleresek is biztonságosabbnak érezzék a belvárosi közlekedést. A projekt részeként teljes útburkolat felújítás is történik, nem csak a kerékpársávban, hanem az autósávokban is. A BKK szerint egy ilyen szélesség és védettségű kerékpáros infrastruktúra eddig nem épült a főváros belső részén, ami szuperhír. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a vasárnap reggel mellé a legnagyobb slágerek, változatosan Fine Cannibals és a Good Thing. Ez szamár is most nálunk, jó reggelt!

0: a Jessie G és a Dominóit a Sláger FM-en, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és ne veszedem még a gyereknapi fejtörő játékunkra, a slágerfm.hu vagy az alkalmazásunkban minden részlet megtalálható, úgyhogy nagyon érdemes figyelni és fülelni, és játszani. És hogy milyen idővel számoltunk a mai nap folyamán, azt pedig már is mondom. A mai napon napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Most nagyjából 9 és 18 fokot mérhetünk, majd délután pedig 27 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégenként és hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A mai napon lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt, a forgalmat itt rendőrök irányítják. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utcát, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz itt terelve közlekedik. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Továbbá az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek! 8 órától majd érkezik a Kóstolj meg gasztroműsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy tartsanak velünk mindenféleképpen. Mai vendégünk pedig nem más, mint Stoller Márton, grillszakértő, szabadtűzmester, úgyhogy vele fog beszélgetni majd Zsófi 8 órától. Érdemes figyelni és fülelni bennünket, illetve még nevezhetnek a gyereknapi fejtörő játékunkra a slágerfm.hu, illetve az alkalmazásunkban. Jön most a Lover, 42 slágere, Lessons in Love, ezt szólít a Sláger hétfőjében most.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
2: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük.
9: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében. Cserekészülék biztosítja a hűtést a veszprémi kórházban. Befőttes üvegbe rejtett aranyérmékre bukkantak a veszprémi érseki palotában. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, és megkezdődik az egészségügyi monitoring is, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a kormányhivatalok kivizsgálják, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. Megerősítette, hogy már létrejött a tárcaközi aszbeszt munkacsoport, illetve felállt egy közös magyar-osztrák bizottság is a szennyezés vizsgálatára. Az aszbeszttel szennyezett kőzetből Veszprémbe is juthatott, de egyelőre még vizsgálják, hogy hol használhatták fel őket. A központi rendszer meghibásodása után cserekészülék biztosítja a hűtést a veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. Az intézmény szerint a betegellátás folyamatos, a műtők és a diagnosztikai egységek zavartalanul működnek. Az egészségügyi miniszter közlése szerint a javításhoz szükséges alkatrészek részben Dél-Koreából érkeznek. A végleges javítás várhatóan június 5-ére készül el. Befőttes üvegbe rejtett aranyérmékre bukkantak a veszprémi érseki palota pincéjében felújítás közben. A kincset a pince egyik sarkában ásta el valaki, valószínűleg a II. Világháború alatt. A több mint 100 érme Európa különböző országaiból származik. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében verték. Az érméket kiállítják majd. A veszprémi Csolnoki Mozgásművészeti Stúdió 3 napos tánc találkozót szervezett a tehetséggondozásban résztvevő partneriskolák számára. A programsorozat célja a tánc és az oktatás kapcsolatának erősítése, valamint a fiatalokkal foglalkozó szakemberek és közösségek támogatása volt. A rendezvényen több mint 300-an vettek részt, a meghívott oktatók pedig különböző táncstílusokban tartottak szakmai foglalkozásokat. A találkozó a tudásmegosztás és a kapcsolatépítés mellett a szakmai fejlődést is szolgálta. A vasárnapi gálán több táncegyüttes mutatkozott be a Kabóca Báb Színház színpadán. A programsorozatot a Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 program támogatta. 70 éves jubileumát ünnepli Veszprém város vegyeskara, amely egész éven át tartó programsorozattal emlékezik meg a fennállásáról. A jubileumi események első állomása a Magyar Kórusok találkozója lesz június 5-e és 7-e között, ahol hazai és határon túli magyar nyelvű énekkarok lépnek fel Veszprémben. Az ünnepi év szeptemberben folytatódik, amikor hangversenyekkel, díszközgyűléssel és különleges zenei programokkal idézik fel a kórus történetét. A szervezők új művek bemutatásával is készülnek, és színpadra áll a teljes kórus család. A jubileumi év egyik kiemelt eseménye lesz a 2. Dalvölgy Fesztivál is, amelyet 2027 nyarán rendeznek meg. A városvezetés szerint a vegyeskar 7 évtizede meghatározó kulturális közössége Veszprémnek. Korábban indult az idei balatoni strandszezon, több helyen már májusban megnyíltak a strandok, még egyes helyszíneken csak júniusban kezdődik a fizetős időszak. Az egyik legnagyobb újdonság, hogy a Kesztei Helikon strand idén ingyenesen látogatható. Országosan a belépőjegyeknél 10-15%-os áremelkedésre lehet számítani, ugyanakkor szinte mindenhol elérhető lesz a bankkártyás és szépkártyás fizetés. Az átlagos felnőtt napi jegyára 1000-1800 forint között alakul, de néhány népszerű helyszínen ennél is magasabb árak várhatók. A legdrágább a balatonfüredi Eszterházi strand, ahol 2600-2900 forint a belépő. Még Almádiban a Veselényi strandon 2200-2500 forint, Siófokon pedig 2500-3000 forintot kell fizetni. Balatonakaliban csak 1800 forint a felnőtt belépő.
1: Feszesenek óvatosan lezárták. A 14. kerületben a Mogyoródi úton, a Fischer István utcánál a fél útpályát, mert itt útgyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert itt csatornát javítanak. Szintén a 13. kerületben a Rejtély Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek, napközben, mert itt kertészek dolgoznak. Tart a vasúti híd felújítása, Budafoki úton a Rákóczi hídnál megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Tart a csatornajavítása, a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Deseffi utca közelében az érintett utcakaszit egyirányosították. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert itt útgyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcában nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, valamint a Szív utcába a Lövöldetér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lett. Lezárták a második kerületben a Széher utat, a Szerbantal utca és a Korut utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz itt terelve közlekedik. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési infókat. Jó utat mindenkinek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra után pár perccel indul már is a Kóstolyt meg gasztroműsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy kezdünk már is, és érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Éve Max és a Szolt, ezt már is elsőként ébredezzünk együtt, jó reggelt! Sláger!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg Gasztra műsorom Audnár Zsófival és mai vendégével Stoller Mártonnal.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján nézi a Kóstoljuk meg következő adását. Én Mautner Zsófi vagyok, és mint minden vasárnap ezúttal is egy nagyon színes és érdekes gasztro szakemberrel beszélgetek, aki a maga területén nagyon sikeres és nagyon autentikus és hiteles is. Szabadtűz, barbecue, grill, bogrács, kemence, hogyha ezeket a kifejezéseket sorolom, akkor a szakmában egész biztos, hogy mindenki rávágja azonnal, hogy a Stoller Marci, ő, tehát Stoller Márton a mai vendégem, aki grill szakértő és a szabadtűz mestere, az Egyeki Plusz 52 rendezvényház házigazdája, nem mellesleg kultúraantropológus és gyógynövény szakértő és gomba szakértő, és nem mellesleg a kaukázus és a balkán szerelmese. Jól mondom, Marci, ezeket?
3: Majd egész meghatottam.
2: Ugye?
3: Abszolút, jól mondtad.
2: Rengeteg minden, úgyhogy ezeket majd jól ki is fejtjük. Benne. Honnan a rajongás és a szerelem a tűz iránt, mert itt azért az, alapvetően ez az összekötő kapocs.
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy szeretek ugye az elemekkel dolgozni, de én azt gondolom, ezzel már elgondolkodtam erősen, szerintem az a nagyszülői nyaraknak a eredménye a szalonasütés.
2: És ez hova tehető a nagyszülői nyár, az
3: ez
2: nálad hol van?
3: Májí tópart, Miskolc mellett. Alapvetően Miskolcon születtem, 3 éves koromban költöztünk föl Budapestre, de egyébként minden nyarat ott töltöttünk a Májí tópartnál, ez egy kifejezett kis vikendház, és akkor ott mentek a különféle bográcsozás, flekkenezés és szalonnasütés.
2: És akkor valószínűleg onnan jön ezeknek.
3: Egészen biztosan olyan, mert amikor utóbbi pár évben erősen elgondolkodtam azon, hogy vajon ez a, hogy miért érdekel engem ez a barbecue ennyire, és akkor visszajött az az emlékem, ezt most gyorsan elmondom, mert itt találtam a megfejtést, hogy szalonnát sütünk, szalonazsír csöpög le a kenyérre, stb. Nyilván a kisgyerek már arra vár, hogy már a kenyére tehesse. Igazából a szalonna annyira nem is érdekelt. Ezért az volt a nagymamának a megfejtése, hogy bele a tűzbe, hagyd csöpögjön a zsír, hogy a gyerek egyen. De hát nagyi megég az a szalonna, az ilyen fekete le. Nem baj, én azt szeretem hidegen. Valamiért tényleg minden reggel megette azt hidegen, de közben mellett ott a nagypapám, aki azt mondta, hogy nyugi, én még megiszom egy sört, majd amikor csak parázs van, amikor már nincs láng, majd akkor kell elkezdeni sütni. És ugye visszaemlékszünk erre, az a szalonna, az nem feketedik meg, a szép ilyen pörcösre sül, stb. Tényleg az sokkal jobb. És most, ha visszagondolok, az barbecue volt.
2: Na, ez nagyon jó apropó is, hogy tegyük már egy kicsit akkor tisztába a fogalmakat is, mert azért szerintem főleg az utóbbi években, hogy nagyon divatos lett azért ez minden, akkor itt azért kicsit keveredik, hogy most barbecue, smoker, grillezés, tehát hogy kicsit segíts a terminológiákat a megfelelően értelmezni.
3: Lehet kettészedni, grill az direkt hőn és magasabb hőfokon történik, tehát mondjuk faszén, vagy faparás, vagy fa, vagy láng fölé akár, ott teszem a sütendő dolgot, a barbecue az pedig alacsony hőfokon, lassan készülő, általában indirekt hőn készülő.
2: És ugye neked azért alapvetően ez volt a nagy első berobbanás a gasztronómiába, a barbecue vonal,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen. Hát én egészen más dolgokkal foglalkoztam, én babzsák fotel bolton volt.
2: Igen, ezt képzeld, én nem tudtam, most olvastam, hogy babzsák kereskedő, vagy babzsák
3: kereskedő, igen, 15 évig egy magyarországi márket hoztunk létre barátommal, és hát abba tevékenykedtem, csak már nagyon untam az a helyzet, hogy untam elmondani, hogy kell belülni a babzsákba, és a többi, és a többi, és emellett nagyon szerettem főzni. Igazából az gyerekkorom óta jött, és kerestem a lehetőséget, hogy tudnék én, miért tudnék főzni. Az egy dolog, hogy a környezetemben már egy idő után az volt, hogy jó, Marci, köszi, de még van a tegnap előttiből, már ne főzzél már valamit.
2: Ez ismerős, tudok azonosulni.
3: Köszönöm szépen, most már többen most ne főzni, de hát én azt élvezem. Mégpedig úgy, hogy elmegyek a piacra, szerintem ebben is van.
2: Ezzel is tudok azonosulni, igen.
3: Elmegyek a piacra, beszerzem, még azt sem tudom, mi lesz belőle. Tehát maga az egész alkotási folyamat. És valahogy meg el akartam azt kezdeni, hogy a babzsák mellett, akkor hogy lehetne ebből még valamit kezdeni, és akkor jött Magyarországra a Greenek sütők, és akkor ott jött egy ötlet, összebarátkoztam a Andrással, aki forgalmazza, meg az Olival, aki azóta is nagyon jó barátom, és kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha a babzsák bérbeadás mellett bérbeadnánk Hát engem is a sütővel. Hogy esetleg ez lehetséges ilyen.
2: Mert egyébként a babzsákban mindenki alapvetően henterek meg úgy, és nem történik semmi közben.
3: Hát igen, de nagyon jól működött ilyen rendezvényekre, céges partikra, stb., hogy béreltek tőlünk babzsákot, és mondom, bővítsük ki ezt az iparágat annyival, hogy egy grillsütővel együtt én is megyek, és akkor még mindenki ott ücsörög, addig én valamit ott sütök. És akkor legalább nekem is jó. És akkor azt vettem észre egy időn túl, hogy az ismeretségi körön belül, oké, köszi, de nem kell a babzsák, csak gyere te meg a sütő.
2: Jön a grill, meg te. Igen.
3: És akkor itt volt egy törés. Abba,
2: és ez mikor van?
3: Ez 2015.
2: Tehát lassan 10 éve akkor.
3: Igen,
2: tíz éve.
3: Tíz
2: váltottál, mondhatni, te is pályaváltóként csöppentél akkor mondhatjuk bele, de hát elég komolyan azért bedolgoztad magad, mert ma tényleg már az egyik ilyen legnevesebb.
3: Hát ez az.
2: Barbecue is, meg szerintem ez bővült ez a portfólió, mert azért az utóbbi években szerintem minden, ami ilyen lassú főzés, tényleg bogrács, kemence, vaslábas, tehát azért ezeket társítjuk hozzá.
3: Igen, a barbecue az nekem csak egy ilyen, azt ismertem meg először, mert nyitottam egy helyet, tehát ezután Céltorony néven volt egy...
2: Igen,
3: volt
2: én abban voltam is.
3: Tényleg?
2: Képzeld el, igen. Igen, az ott a 13. kerületben, ugye? Én ott képzeld el voltam is. Igen.
3: És ez az egész barbecue őrület akkor kezdődött itt Magyarországon, Nyás Polgár blog.
2: Márius, igen, aki ennek egy nagyon fontos szereplője, hát, meg gyakorlatilag a pápája.
3: Így van, és vele is jobba lettem, és hát elkezdett sütőt gyártani, és látta rajtam, hogy én azért elég fanatikus vagyok ebbe a dologba, és ez, fogalmam sem volt, hogy magába abba a nyitandó, én nem éttermet akartam nyitni, ez nagyon fontos, hanem az is egy baráti összejövés után, hogy van itt egy ilyen büfé, ami már nem büfé, de kéne üzemeltetni, és akkor nekem azzal megtetszett, hogy oké, akkor én szívesen üzemeltetném, mondjuk úgy, mint egy ilyen francia kisvárosban egy ilyen bácsika, azt gondoltam, hogy tulajdonképpen egy kocsma, de a bácsi mindig főz valamit, ez volt a tervem. És ebbe pont belepasszolt a barbecue, mert hogy akkor ezzel elkezdtem ott kísérletezni, és akkor így adta magát, hogy legyen akkor ez hozzátartozik, hogy amikor megnyitottam, akkor az volt, hogy nem sikerült kocsmának lennem, mert akik odajöttek, elsősorban főleg az ismerősök, barátok, jó, oké, köszi, de mi van enni?
2: Enni akar, mindenki enni akar.
3: És akkor az inkább 70-30 az volt, inkább enni jöttek, 70%-ig és 30%-ba meginni, és akkor mondom, hát akkor nincs, és akkor muszáj valami étlapot,
2: akkor
3: valami
2: kell csinálni, kész.
3: Tehát, hogy tulajdonképpen én így keveredtem ebbe bele.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztroműsorom Malotnán Zsófival és mai vendégével, tartsanak velünk, jó reggelt!
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg gasztroműsorom Audnay Zsófival és mai vendégével, Stoller Mártonnal.
1: Na hát elárulom a kedves hallgatóknak, meg nézőknek, aki YouTube-on néz bennünket, ugye mindig van egy étel, egy ilyen beugró étel, hiszen az a műsor címe, hogy Kóstoljuk meg, és én néha vagy megkóstolom, vagy nem, mindig megkóstolom egyébként, de hol adásban, hol nem adásban. Most van egy olyan érzésem, hogy ezt majd lehet, hogy kamerán kívül fogom tudni csak megkóstolni. Kérlek, meséld el, hogy mit hoztál.
2: Kérlek szépen, ez egy kecskecombot barbecue módon megsütöttem, és saját házilag kovászolt káposztával, kis szósszal, egy csodálatos buciba, amit a még barátom Mester Miki készített.
1: Mester Mikiért is, ők
2: a panópészségtől, és akkor ebbe tettük bele.
1: Jó, én azért kulisszatitkot elárulok, jó? De elmondom, hogy ugye mondtam, vagy kértelek, hogy akkor hozzál egy kis adag ételt, igen, azért, hogy ugye kicsi. Ez mindig itt egy beugró, mert itt van, ehhez képest a hallgatóknak is mondom, meg a nézőknek is, hogy a Marci beállított egy körülbelül másfél méteres francia ilyen sütő kemence, mondd el te, hogy mi volt, egy óriási, nagy gyönyörű elé. Eszköz.
2: Ez egy francia bólapiacon vásároltam, öntött vasból van, és egy óramű szerkezetes tulajdonképpen nyásforgató, aminek van egy ilyen eszköz, ahol be tudom szorítani az sütendő húsrészt. Ez régen egyébként utána olvastam, régen ezt a kandallók elé tették, hogy amíg a kandalló melege kifele sugárzott, akkor szépen az ott megsült, és ez az óramű szerkezet szépen lassan forgatja ezt a nyársat, és így megsül a hús.
1: Jó, hát gyönyörű a tárgy, sajnos végül innen lelobbiztuk, azt mondtuk, hogy nincs elég hely, maradjon akkor a tépetke kecskehúsos buci, de nagyon szép, akkor ilyen, egy kicsit beszéljünk arról, hogy miért kecskehús, és hogy erről mit kell tudnunk, azért az egy megosztó dolog, szerintem sokan nem ismerik, ockodnak tőle, pedig ugye egy nagyon jó ízű, nagyon jó hús, én is szeretek vele dolgozni, tehát miért erre esett a választásod?
2: Hát eleve szeretek kísérletezni, tehát hogy igazából én mindent, majdnem mindent kipróbálok, hogy mit, hogyan, az észszerűség határán belül, de most kifejezetten a Gourmet Fesztiválra készültem ezzel a dologgal, és azért, mert vidék a téma, tematika, és én azt gondoltam, hogy a vidékbe a kecske az egy nagyon jól illeszhető dolog. Nem egy romantikus ügy.
1: Mindent megrág,
2: mindent megtapos, így van, viszont alkalmazkodó. Nagyon erősen alkalmazkodik, eznek történeti jelentősége van, kicsit az antropológus is tud belőlem szólni néha, hogy azért a kecskét 10-11 ezer éve velünk van, mint háziasított állat, és az olyan helyeken is megél, ahol más nem nagyon. Érdekesség, hogy azért ahhoz képest, hogy mi ennyire úgymond távol vagyunk a gasztronómiában a kecskétől, mégis a világon az egyik legtöbbet fogyasztott húsféle veri a marhát is mennyiségben.
1: Egy világszerte veri? És akkor hogy Magyarországon egyébként ennek nem lett nagyobb hagyománya, vagy miért nincs ez a mindennapokban jobban?
2: Véletlenül ezt a szegény ember tehenének is mondták annak idején. Véletlenül azért, mert hogy a család gazdagságát azt inkább a marha, sertés, baromfi iránt, és a kecske az nem ad annyi húst,
1: elég csontos,
2: ellenben a mostani nose to tail felfogásba tökéletesen a bőrétől kezdve
1: minden részét.
2: Tudtad például, hogy a pergamenek is állítólag a régi pergamenek is kecske bőr.
1: Tényleg?
2: Sőt, mint a mitológiában bűnbak. Mint a bűnbak.
1: Tényleg.
2: Az a kecskének, két kecskét áldoztak, az egyiket feláldozták, a másik kecskét pedig a társaság bűneit mindegy ráagatva beküldték a sivatagba, és innen ered a bűnbak. Szóval...
1: Jó, hát azért a kultúrantropológia az nagyon szorosan kapcsolódik a gasztronómiához, nem? Igen. Tehát, hogy ez minden, és ez neked fontos is, tehát nagyon sokszor választasz olyan ételeket, meg olyan, nem is tudom, technológiákat, amik azért valamilyen módon erősen kultúrához, hagyományhoz, régi
2: dolgokhoz. Igen, tulajdonképpen engem ez érdekel. Tehát mivel nem vagyok képzett, vagy végzett szakács, ezért én nem magamtól ilyen autodidakta módon ezeket, és ezek felé fordulok mindig, mert valószínűleg ez jön belőlem. Hát azért hozzáteszem, hogy édesapám, ő néptánc koreográfus, tehát én eléggé ebbe a világban nőttem föl, a próbaterembe voltam kisgyerekként, amikor mindenféle előadásokra készültek, szóval ez a népi világ, ez azért nem áll tőlem távol.
1: És ez milyen módon tudod mondjuk most a helyben, mi az, ami most foglalkoztat, gondolom, hogy mindig van valami giganagy projekt, amin álmodozol, akár valami régi recept, ugye az se áll tőled távol, sokszor találkoztunk már úgy, hogy valamilyen régebbi, több száz évvel ezelőtti recept felújítása, vagy valami olyan technológia, tehát hogy most mi az, ami kattanás.
2: A legalapabbat nem próbáltam még ki, amikor gödrötások.
1: Aha.
2: És egyébként a kecske erre pont jó alkalom, hisz szerint valószínűleg az első ilyen állat az a kecske lehetett, amit így sütöttek meg, vagy valami levadászott, majd ezt nem tudom természetesen, de hogy ásni egy nagy gödröt, oda belepakolni, és fölötte rakni egy nagy tüzet.
1: És ezt meg hogy nem próbáltad ki?
2: Nem tudom, mert hamarabb volt barbekűsütőm, és barbekűsütőben végül is ezt imitáljuk, ezt
1: nem
2: csináljuk.
1: Probléma, ismerek néhány olyan szentőrültet, aki minden marhaságra, vagy kecskeségre nyitott, úgyhogy mi megszervezzük ennek
2: semmi akadálya, csináljuk.
1: Megszervezzük az alkalmat.
2: Lehet, hogy a millenárist kéne megkérdezni, hogy a Gurmé Fesztiválon lehet-e gödrötást.
1: Hogy mit gondolsz, hogy lehet ott gondolni? Hát ezt megválaszolom, hogy mi lesz. Most már a Gurmé Fesztivál szervezője, ezt most meghallják, és rögtön dobnak egy hátast.
2: Jó,
1: de hát lehet, hogy ott például egyeken erre nincs alkalmas terület, vagy?
2: Lehet, hogy lesz. Hát végül is igen. Jó, benne van az, tehát, hogy ezt csak most kérdeztél, és ezért válaszolok, de mivel rengeteg féle sütőm van, amivel meg tudom ezt csinálni, ezért eddig még nem.
1: Lehet imitálni a gödröt?
2: Igen. Tehát, mert,
1: na, azért
2: mert
1: elég jól hangzik ez a gödörben. Uh-huh. Meg hát ennek azért nagyon sok kultúrában van hagyománya, nem? Tehát, hogy ez ahogy nagyon ne. Sok vidéken.
2: Hát ez a közösségről szól, a lassúságról szól, a odafigyelésről szól, rítusokról szól, persze. Ezek fontos dolgok. Hát ez egy nagy steak, amit gyorsan oda lehet csapni.
1: Beszéljünk egy kicsit az eszközökről is, mert szerintem ennek a műfajnak nagyon fontos elemei a tárgyak, amikhez ez kapcsolódnak. Mik a kedvenc tárgyaid? Jó, ezek szerint egy francia bolhapiacról hazahozol egy ilyen egyméteres, gyönyörű kandalló előzéket, de milyen eszközök?
2: Hát nekem most már lassan mindenféle eszközön van.
1: Na, soroljad akkor, hogy mi a...
2: Hát én azt szoktam megfogalmazni, mint egy zenebohóc, aki éppen mit szólaltat meg. Tehát én így vagyok az eszközeim.
1: Ez egy hangszergyűjtemény.
2: Na, soroljál
1: egy néhány valami olyan érdekes.
2: Jó, van fratizeles és pizza kemencém, van egész állatsütőm, van barbecue-t, kemencém többféle, van green egg-em, tehát kamadom, van tandorsütőm, kültéri tandorsütő, roslap, ilyen roslap, olyan roslap, ilyen bogrács, olyan bogrács, amolyan öntött vas, és mostanában nagyon hiszek a cserépedényekben.
1: Cserébe, azokat én is
2: tehát tulajdonképpen ilyen. Igazából vagy öntött vasba, vagy cserébe szeretek főzni.
1: Ugye, és ugye ezzel nagyon, én is nagyon tudok azonosulni, ugye én is ezeket szeretem a legjobban, meg hogy ugye szerintem az a legnagyobb különbség, és ez egy nagy különbség az éttermi gasztronómia és a mondjuk, hogy házias főzés között, hogy ugye azért ezekben a cserépedényekben, meg lábosokban, azon túl, hogy ugye zárt és teljesen másképp mozog az ízanyag meg az amat, hogy ott tényleg az van, hogy egybe van az íz, és a hosszú órák alatt ez összeérik meg, összefő. Ugye az éttermekben azért nagyon sokszor az van, hogy előkészített elemeket nagyon szépen egyébként, vagy artisztikusan, vagy kevésbé, de hogy egymás mellé raknak, azt soha nem tudod azt imitálni, meg nem tudod azt az ízt hozni, hogy ott órákon át valami egymással ilyen sok időt töltött egy edénynek.
2: És a cserépedénynek egyébként van még egy a mázatlan cserépedénynek, mint ezt ki utána jártam, én ezt Szerbiába hoztam az edényeimet, egy kis faluból, saját maguknak pányásszák az agyagot, ahol ezt csinálják, és ez azért is különleges, és ezt nem tudtam, nagyon magas a kaolit tartalma, ami egy természetesen sav megkötő. Tehát az ebbe készült ételeket lekerekíti a túlzott savat. Tehát bár azért nem véletlen ezek a káposztás dolgok, vagy valami nagyon paradicsomos, vagy egy kicsit visszafogja azokat a savakat, így gömbölyűbb lesz az egész étel, és ezt megfigyeltem, nem csak egy ilyen rámondás, hanem tényleg. Van benne kémia.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstolj meg azt a műsorom Mautner Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A mai napon napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkelten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Most nagyjából 9 és 18 fokot mérhetünk, majd délután pedig 27 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Feszesenek óvatosan lezárták. A 14. kerületben a Mogyoródi úton, a Fischer István utcánál a fél útpályát, mert itt új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert itt csatornát javítanak. Szintén a 13. kerületben a Rejtély Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek, napközben, mert itt kertészek dolgoznak. Tart a vasúti felújításra Budafoki úton, a Rákóczi hídnál megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Tart a csatornajavításra a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsefi utca közelében, az érintett utcakaszt itt egyirányosították. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert itt új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcában nem lehet jobbra, a Szív utcába kanyarodni, valamint a Szív utcába a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lett. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Korot utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz itt terelve közlekedik. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési infókat. Jó utat mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstoljuk meg gasztra műsorom Audner Zsófival és mai vendégével Stoller Mártonnal.
1: Ugye a bevezetőben mondtam, hogy a Kaukázusnak meg a Balkánnak is nagy szerelmese van, vagy nyilván ott is ugye ezek a különböző technológiák azért elég fontosak az adott kultúrában. Miért pont a Kaukázus és miért pont a Balkán?
2: Szerintem ízvilág. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ízvilág függő.
1: Meg és ott jártál is? Tehát ismered, jártál,
2: ne,
1: utaztál?
2: Ez túlzás. Hát Romániában, Erdélyben nagyon sokat jártam, oda visszajárok gyerekkorom óta. Apukám még járt népdalt, meg néptáncot gyűjteni, uh-huh. és volt, hogy mentem vele. Meg az antropológiával, az egyetemmel oda mentünk kirándulni minden évben, uh-huh. felfedezni dolgokat, ez is. De Grúzia volt az a fő barátommal, jó pár évvel ezelőtt elmentünk, és az ott egy nagyon nagy beakadás volt.
1: Ott ezek a raguk, meg ezek mindenféle húsok, ott minden jó. Igen, ott minden jó
2: meg
1: tényleg.
2: Meg nagy piac, szóval igazából a piac, az említetted az elején, hogy én mi minden, tehát hogy én az, ez, mindez arra vezethető vissza, hogy van bennem ez a megyek és összegyűjtöm. Uh-huh. Hát ez ilyen ősi dolog. Hát én ilyen medvetípus vagyok. Szerintem ezzel szoktam magamnak
1: és akkor a gyógynövény meg a gomba is ebből a vonalból jött?
2: Ebből a vonalból jött. A gyógynövény az onnan jött, hogy még a Szabó Gyuri bácsi, a bőki füves uh-huh, embernek.
1: Imádom a teáit, nagyon sokat fogyasztok.
2: Annak idején még tényleg nagyon fiatalon csináltak, akkor hirdették meg körülbelül, hogy csinálnak ilyen gyógynövény túrákat, uh-huh. ilyen 2-3 napost. Uh-huh. És akkor a barátaimat össze trombitáltam, hogy menjünk már egy ilyenre. Elmentünk egy ilyenre, és az ott egy nagyon nagy beakadás volt, hogy sétáltunk egy nagy mezőn, ami dugig volt virággal, és akkor kiderült, hogy 70%-a az ehető, vagy valamilyen teának jó. Uh-huh. És az egész rét, az teljesen más uh-huh. megvilágításba került innentől kezdve, de ez is az, hogy megyek, összegyűjtöm. Gomba ugyanez.
1: Csak és használod, tehát hogy ezeket behasználod most is mondjuk, abszolút. vagy kevesebb? Egyébként nem, tényleg Erdélyben is mikor voltunk, akkor ott azokat rögtön.
2: Mindig próbálom beépíteni, hisz uh-huh. ez jön belőlem. Tehát,
1: és akkor ilyenkor például mondjuk egy ilyen georgiai grúz túra, ott akkor ott a gasztronómián kívül, akkor azért téged is elég sok minden szerintem így megérint, sok kulturális dolog, hogy milyen piac, nem? Irány a piac, ugye? Az első út a piacra vezet.
2: Az egyetemre tudok visszatérni, amikor az volt, hogy jó, akkor már mi a professzorunk olyan volt, hogy meg kell nézni ezt a templomot, meg azt a templomot, és én meg mindig azt mondtam, hogy na jó, menjetek, na.
1: Irány a
2: templom, vagy a kocsma, vagy igen. De nem azért a kocsma, hogy most feltétlenül jó, hanem ott vannak.
1: A kultúrantropológiai szemlélkedés. Ott történnek a dolgok. Igen, abszolút ott történnek.
2: És hát igen, a piacon is ez van. Uh-huh. És hát egy grúz piac, ez mi, micsoda alapanyag.
1: Elképesztő. Kánaán tényleg, hát ott minden. Én ugye pont ilyen tavaly, azt hiszem pont ilyen júniusi időszakban, májusi-júniusi időszakban voltam, és hát eleve ez a rengeteg zöld fűszer, ami ugye nálunk hát érdekes módon a magyar konyhában teljesen más arányban, meg teljesen más mennyiségben van. Tehát ott ezek a hegyek, ami minden korianderből, meg tárkonyból, meg nem tudom, tényleg ilyen elég karakteres fűszerekből ott vannak, meg hát minden, a paradicsom, a nem tudom, zöld ringló, a mit tudom én. Fajnak. És akkor te is úgy vásárolsz, hogy egyébként egy ilyen bőrönnyi mindenféle szósz, meg hülyeség, meg alapanyag, meg zöld, 2 kiló zöld ringló, és mindenki teljesen bolondnak
2: így
1: néz.
2: Így van, igen, de most már nagyon jó, mert most már ezeket meg tudom termeszteni.
1: És termeszteni.
2: Igen, most már ezek ott nőnek szépen nálam a kertbe, mindenféle, úgyhogy hatalmas uh-huh. nagy többféle tárkonybokrom van, meg milyen más szól, ezzel most már tudok.
1: Nagyon-nagyon jó. És egyébként még mik azok a kultúrák ugye világon, amik nagyon izgatnak, amikbe úgy szívesen kicsit megmártoznál, elmélyülnél szakmailag?
2: Valahogy mindig kelet. Uh-huh. Nem tudom, tehát hozzánk képest nyilván.
1: Igen.
2: Hozzánk képest kelet érdekel. Nagyon szeretnék Üzbegisztánba eljutni.
1: Ez nekem is nagy vágyam.
2: Az a uh-huh. vidék ott a Dzsigisztánba és Kirgizisztánba. Tehát ezek a... Nem. Uh-huh. Én anno még azt, amikor az antropológiára jelentkeztem, én akkor még azt gondoltam, hogy majd én a mongolokat fogom kutatni. Uh-huh. Valamikor voltak ilyen romantikus elképzeléseim, és amikor megtudtam, hogy ott állandóan fúj a szél, és én utálom a húzatot, akkor letettem erről a termemről, de akkor mégiscsak van egy ilyen vonzódásom uh-huh. ez irány. Úgyhogy abszolút
1: még,
2: ezt
1: még van ebben. És mennyire vált, hogy született egy kisfiad, igen. aki a közösségi médiában megosztott képeid alapján elég haladó gurménak tűnik már most azok alapján, amiket
2: rendkívül harabb. Gerebennek hívják.
1: Azt nagyon jó neve mondanom. Van egyébként, az honnan jött?
2: Hát ez egy vicces történet. Jó pár évvel ezelőtt egy gombászatokon létezik egy olyan Gereben gomba. És Gereben gombát szedtünk a Zalába barátaimmal. Zalába van egy ilyen talszólás, és azon poénkodtunk, hogy Garabán, nagy Garabán. És mondtam, hogy ha már egyszer lesz egy gyermekem, pedig akkor még nagyon távol álltam ettől, akkor majd Gerebennek fogják hívni. Nem gondoltam komolyan. hülyéskedtem. És amikor kiderült, hogy fiú lesz, és beszélgettünk az édesanyjával, hogy mi legyen a nyelv, és akkor eszembe jut ez a történet, és ez így bemondtam neki, hogy figyelj, ez jó. Nem áll, tényleg? Jó.
1: Hát ez szuper.
2: Úgyhogy úgy lett
1: nagyon
2: jó, és
1: nagyon jó.
2: És illik is sem most már ez. Minden, nem tudom miért, de mindent teszik.
1: Tehát hát látom a képeket,
2: nem lehet zavarba hozni semmivel az égvilágon, tehát evett már kaviárt, báránypacalt, sorolhatnám, mert
1: elképesztő.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstolj meg Gasztrom műsorom Malotnál Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztroműsorom Audnár Zsófival és mai vendégével Stoller Mártonnal.
1: Azért ugye ennek a műfajnak, főleg szerintem ennek a lassú főzésnek, azért maga a, nem is tudom, a közösségi lét, az együttevés, a vendéglátás is egy nagyon fontos része. Számodra milyen a jó vendéglátó?
2: Itt, ahogy te mondod, a vendéglátás. Tehát, hogy a vendég, ez egy összetett műfaj szerintem, az ételen kívül még egyéb sok mindenre is kell odafigyelni. Igen. Én ezzel keresem a lehetőségeket, hogy én ezt megtehessem.
1: Mert te is szerintem egy ilyen etető ember vagy, nem?
2: Abszolút.
1: Tehát, hogy amikor látlak mindig főzni, pontosan tudod, hogy te nézed, hogy akkor mit szól hozzá a vendég, és hogy etetni, te jót akarsz, nem magadat akarod megmutatni, hanem te etetni
2: én
1: akarod.
2: Én valami gyakorló nagymama veszett el, de vagyis úgy fogalmazok inkább, hogy én egy ilyen nagypapa, nagymama között vagyok félúton, tehát aki meg is csinálja, megrakja a tüzet, meg elintézi, mint a nagypapa, és utána meg vendégem, mint a nagymama, meg befőzök, meg elrakok, meg hát igen. Valószínűleg ez attól van, hogy nagyon jó gyermekkoromat, és nagyon szerettem a nagyszüleimmel lenni. Én szerintem ez ilyen.
1: És szerinted ez a lassú műfaj, meg akár a barbecue, akár azért mostanában szerintem ezek a vaslábas, kemence, stb. Ennek azért az elmúlt 5-10 évben nagyon nagy divatja is lett. Uh-huh. Mi az oka annak, hogy ez ennyire feljött?
2: Ugye ezt már nem kell felfedezni, hisz ez már létezik, csak vissza kéne nyúlni hozzá, és pontosan annak az ellenpontja, ami benne a világ, hogy mindig azt mondjuk, hogy ez túl gyors, túl harsány, túl sok, túl stb., és vannak olyan lelkületű emberek, akik meg pont keresik ennek az ellenpontját, és erre kiváló.
1: Uh-huh. Egyébként elég maszkulin azért ez a műfaj, nem?
2: Miért?
1: Nem?
2: Nem.
1: Nem tudom, én valahogy ezt arra mindig, ami, lehet, hogy azért, mert én nem vagyok egy ilyen nagy eszköz, meg kütyű, nem tudom, szakértő, és
2: hát
1: akkor én ezt
2: kütyű.
1: A részét mindig...
2: Hát nem,
1: nem, nem a vaslábos, ilyen cserépedény vaslábos, azt én is imádom, de azért minden olyan, ami már lehet, hogy a tűz, vagy nem is tudom, de valahogy ezeket a nagy edényeket szeretem, de a kemence, barbecue, grill, valahogy azt én mindig áthadom. Meghagyom a férfiaknak.
2: De hát gondoljunk vissza a kenyérsütésre. Hát az azért igaz, van az, kultúrában az mindig az a kenyérsütés, nem a férfiak csinálták.
1: Igen, jó, az igaz. Visszatérve a kenyérre, mit tud, ez is egy nagyon speciális kenyér, ugye úgy hozta, külön megsüttetted a mester Mikivel a panópékséggel.
2: Igen, hát ez az ő kifejlesztésük, hát ezt évek óta fejlesztik, ez tangzongos buci, ami egy...
1: Az mit jelent?
2: Hát a legjobb tudomásom szerint van egy, a lisztnek egy részét azt főzik, megfőzik, és úgy egy kicsit talán hagyják kihűlni, és úgy keverik be utána a tésztet, amitől ilyen, az egész sokkal rugalmasabb lesz, puhább lesz, és több napig is ugyan megtartja ezt a borságát, tehát tulajdonképpen ez.
1: És milyen terveid vannak a következő 1-2 évre? Milyen újdonsággal fogsz előrukkolni?
2: Hát egyrészt van egy nagyon jó szájder üzem egyeken, és egyébként így közösen most összeálltunk, úgyhogy ott csináltam egy grillbárt, de csináltunk közösen, úgyhogy ott is vagyok, mint ilyen grillbár. Ezzel a koncepcióval megyünk egyébként a Gurmi Fesztiválra.
1: Ezt kicsit fejtsük is ki, hogy idén mivel készülsz, ott nyilvánvalóan természetesen ott lesz ugye a gyönyörű szép látványkonyhád, úgyhogy már önmagáért mondom a hallgatóknak, hogy már önmagáért a látványért is érdemes, és milyen ételekkel készülsz.
2: Nem hagytam ki, hogy csináljak bográcsba dupla lecsót, egy dupla lecsót fogok készíteni, és barbecue marhapufa feltétel. Ez lesz a színes szagos része, ami ott látszik, és hát a kecskehús nem tudom elengedni, sőt, mint most nagyon hiszek benne, úgyhogy kecske smash burgerrel készülök, de duplán, Big Mac néven.
1: Mádom ezt már.

0: Ugye kérdeztem is tőled, hogy ezt te találtad-e ki, mert szerintem ezért nagyon sok milliót fizetnek egyébként más brendek, hogy egy ügynökség egy ilyen jó nevet kitaláljon. Tehát Big Mac.
1: Big Mac, tehát úgy, ahogy a kecske mondja, és hát ezt megpróbálom megcsinálni így kecskéből. Izgalmas
0: nagyon,
1: lesz.
0: Nagyon. Nagyon várom, nagyon szuper.
1: És kecskáposzta is van benne, mert kecske és káposzta, a káposztát,
0: hát, igen, kecske és káposzta is természetesen.
1: Ja,
0: kecskére a káposztát, igen. És ezek a szép zöld fűszerek, ezek hát gondolom, hogy valahogy a sütésnél.
1: Hát ez nálam, meg hát az
0: kell, hogy legyen. Na hát nagyon nagy élmény veled beszélgetni, egyébként rögtön rá is kívántam egyébként a nagy piros vaslev, én abban főzök, de hogy ez a cserépedény lassan, hosszan, 100 fokon, egész éjszakára bent hagyva, hát ezek a legjobb ételek. Nagyon-nagyon egyetértek, de nagyon kíváncsi vagyok a Gourmet Fesztiválon is majd az ételeitekre, ezt is meg fogom kóstolni majd kamerán kívül, mert gyönyörűen néz ki ezzel a tépet kecskehússal, úgyhogy kedves hallgatók és kedves nézők, Stoller Márton, Stoller Marci volt a mostani vendégem, ugye csütörtöktől június 4-től 7-ig tart a Gourmet Fesztivál a Millenárisonak, ahol mindenkit sok szeretettel várunk, ott lesz Marci is, ugye ezzel az elképesztő gyönyörű látványkonyhával, Big Mac-kel, mindenféle fantasztikus étellel, mi pedig a színpadon egyébként várjuk Önöket majd Jókuti András kollégámmal, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ott is találkozunk, jössz hozzánk a színpadra, így van, úgyhogy köszönöm szépen, nagyon nagy élmény volt, és Önöket pedig várom legközelebb is, vasárnap a szokott időben.
2: Ez volt a Kóstoljuk meg Gasztron műsorunk, Mautner Zsófival és mai vendégével Stoller Mártonnal, a műsor pedig a YouTube csatornánkon keresztül visszahallgathatják. Én Csáka Attila vagyok, számítok Önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!
3: A legnagyobb slágerek között a legúj

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Scorpions. A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
8: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
8: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodjál.
0: Na jó, nagyon másképp.
8: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: A Veszprémi kórházba látogatott az egészségügyi miniszter. Veszprémi üzletembert választottak a VOSZ új elnökévé. Június végén rendezik meg a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. A Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházba látogatott dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter és dr. Buga László államtitkár. A vizit elsődleges célja a meghibásodott hűtőberendezés helyzetének felmérése volt. A tesztvezető személyesen tekintette meg a hűtőgépet, valamint az ideiglenesen üzembe állított folyadékhűtőt is. A kórház vezetése tájékoztatást adott a javítási munkálatok állásáról és az intézmény jövőbeli fejlesztési terveiről. A megbeszélésen szó esett az új egészségügyi kormányzat stratégiájáról, valamint a betegellátás minőségének javításáról is. Az egészségügyi miniszter kiemelte a transzparencia és az adatalapú működés fontosságát, emellett hangsúlyozta a kórházi higiénia és a fertőzések megelőzésének jelentőségét. Veszprémi üzletembert választottak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége új elnökévé. A szervezet tisztújító küldött gyűlésén Gazsi Attila kapott 5 évre szóló megbízatást, aki a leköszönő Eppel János helyét veszi át. Az új elnök bejelentette, 100 nap 100 vállalkozás néven országos konzultációs program indul, amelyben közvetlenül a cégekről gyűjtik majd össze a működés nehezítő problémákat és fejlesztési javaslatokat. A VOSZ célja, hogy a kis és középvállalkozások számára kevesebb adminisztrációt, könnyebb finanszírozást és versenyképesebb működési környezetet segítsen kialakítani. Gazsi Attila szerint a magyar gazdaság egyik legfontosabb tartaléka a hazai KKV-k termelékenységének növelésében rejlik. Június 2-án évfélig lehet szavazni az év kerékpár útjára. A döntős útvonalak között Veszprém vármegye is képviselteti magát. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője Petényi Mirko elmondta, a kezdeményezés célja, hogy bemutassa a hazai kerékpározás sokszínűségét és felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedésre. Az idei mezőnyben 11 élményalapú útvonal szerepel, köztük a Balatonfelvidéki térség bringás szakasza is, amely a természeti és turisztikai látványosságok miatt esélyes lehet a győzelemre. 9. alkalommal rendezi meg a Rátonyi Róbert Operett Fesztivált június 18-a és 21-e között a Veszprémi Petőfi Színház. A fesztivál programját pénteken jelentették be. A beharangozó sajtótájékoztatón Sótonyi Mónika alpolgármester rámutatott, a városnak 13 kiemelt fesztiválja van, melyek jól megférnek egymás mellett és kiegészítik egymást. Ennek az elit csapatnak a tagja a Rátonyi Róbert Operett Fesztivál is. Az operett egészen csodálatos műfaj, nemzeti örökségünk, a magyarság egyik nagyon fontos kincse, jegyezte meg az alpolgármester, aki dicsérte a színház munkáját, hiszen a fesztivál megszervezésével hidat képeznek a generációk között, és továbbadják kulturális örökségünket. Az idei programkínálatot Keller János, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház színművésze, a fesztivál művészeti vezetője ismertette. Június 18-án a már hagyományosnak nevezhető felvonulással kezdődik a 4 napos rendezvénysorozat. Aznap este a Hippolita lakály című darabot tűzik műsorra. Június 26-a és 28-a között rendezik meg Veszprémben a 11. Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. Az ingyenes 3 napos összművészeti eseményen a lelki programok mellett könnyű zenei koncertek, színházi előadások, irodalmi estek és közéleti beszélgetések várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Quimby, a Honey Beast, a Hiperkarma, az Airia Mafia és a Budapest Vár is. A fesztivál idei központi témája a szó és csend, amelyet teológiai, kulturális és társadalmi szempontokból is körbejárnak az előadásokon. A Sláger FM híreit Szendőf Boritól hallották.
1: Feszesenek óvatosan lezárták. A 14. kerületben a Magyaródi úton, a Fischer István utcánál a fél útpályát, mert itt úgy gyalogos átkelő helyet létesítenek. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert itt csatornát javítanak. Szintén a 13. kerületben a Rejtély Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra készüljenek, napközben, mert itt kertészek dolgoznak. Tart a vasúti felújításra Budafoki úton, a Rákóczi hídnál megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv is a járda továbbra sem járható. Tart a csatornajavítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsefi utca közelében, az érintett utcakaszt itt egyirányosították. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert itt új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcában nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, valamint a Szív utcába a Lövöldetér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lett. Lezárták a második kerületben a Széher utat, a Szerbantal utca és a Korut utca között felújítás miatt, a 129-es autóbusz itt terelve közlekedik. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a közlekedési infókat. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáke Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van Luis Capaldi sláger elsőként, Samar is a Forgot Me, tartsanak velem, jó reggelt!
3: Hello, it's Luis Capaldi here.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az előző percben pedig Szombor slágerét hallgattuk meg itt a Sláger hétvégében, most pedig irány az Eleven tavasz, méghozzá több helyszínen ezen a hétvégén. Május utolsó hétvégén újra ünnepi forgataggal vár minket a város egyik legkedveltebb kulturális sétánya, Bartók Béla út méltán népszerű Eleven tavasz rendezvénysorozata. A kultúra szerelmesének koncertek, színházi előadások, performanszok és irodalmi estek szórakoztatják, de lesznek kézműves workshopok, tematikus séták és izgalmas gasztrokiállítások is. Mindez tehát a Bartók Béla úton, melyhez jó kikapcsolatást kívánok mindenkinek. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Ariana Grande slágerével folytatjuk már is most a délelőttet. Jó reggelt a későn ébredőknek!

0: Jó hétvégét, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és még nevezhetnek a gyereknapi fejtörő játékunkra, a slágerfm.hu, illetve az alkalmazásunkban minden részlet megtalálható, úgyhogy még nem késő elkölteni a jelentkezést. Most pedig már is szétnézünk az utakon, illetve ejtünk egy pár szót az időjárásról itt a Sláger hétvégében. A mai napon napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Most nagyjából 9 és 18 fokot mérhetünk, majd délután pedig 27 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégenként és hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között látadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A mai napon lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt, a forgalmat itt rendőrök irányítják. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utcát, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz itt terelve közlekedik. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Továbbá az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és még nem késő nevezni a gyereknapi fejtörő játékunkra. A slágerfm.hu, illetve az alkalmazásunkban minden részlet megtalálható, úgyhogy játékra fel, és nagyon érdemes figyelni és fülelni, hiszen bármikor érkezhet majd az első hívás. Itt a Slágeren pedig jön már is Top Leader slágere, Dancing in the Moonlight, ez szólít a Sláger hétvégében most.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskad.hu.
0: Veszprémben is. 103.1 Sláger FM Veszprém.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom. A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
10: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után...

0: Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében. Cserekészülék biztosítja a hűtést a veszprémi kórházban. Befőttes üvegbe rejtett aranyérmékre bukkantak a veszprémi érseki palotában. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, és megkezdődik az egészségügyi monitoring is, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a kormányhivatalok kivizsgálják, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. Megerősítette, hogy már létrejött a tárcaközi aszbeszt munkacsoport, illetve felállt egy közös magyar-osztrák bizottság is a szennyezés vizsgálatára. Az aszbeszttel szennyezett kőzetből Veszprémbe is juthatott, de egyelőre még vizsgálják, hogy hol használhatták fel őket. A központi rendszer meghibásodása után cserekészülék biztosítja a hűtést a veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. Az intézmény szerint a betegellátás folyamatos, a műtők és a diagnosztikai egységek zavartalanul működnek. Az egészségügyi miniszter közlése szerint a javításhoz szükséges alkatrészek részben Dél-Koreából érkeznek. A végleges javítás várhatóan június 5-ére készül el. Befőttes üvegbe rejtett aranyérmékre bukkantak a veszprémi érseki palota pincéjében felújítás közben. A kincset a pince egyik sarkában ásta el valaki, valószínűleg a II. Világháború alatt. A több mint 100 érme Európa különböző országaiból származik. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében verték. Az érméket kiállítják majd. A veszprémi Csolnoki Mozgásművészeti Stúdió 3 napos tánc találkozót szervezett a tehetséggondozásban résztvevő partneriskolák számára. A programsorozat célja a tánc és az oktatás kapcsolatának erősítése, valamint a fiatalokkal foglalkozó szakemberek és közösségek támogatása volt. A rendezvényen több mint 300-an vettek részt, a meghívott oktatók pedig különböző táncstílusokban tartottak szakmai foglalkozásokat. A találkozó a tudásmegosztás és a kapcsolatépítés mellett a szakmai fejlődést is szolgálta. A vasárnapi gálán több táncegyüttes mutatkozott be a Kabóca Báb Színház színpadán. A programsorozatot a Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 program támogatta. 70 éves jubileumát ünnepli Veszprém város vegyeskara, amely egész éven át tartó programsorozattal emlékezik meg a fennállásáról. A jubileumi események első állomása a Magyar Kórusok találkozója lesz június 5-e és 7-e között, ahol hazai és határon túli magyar nyelvű énekkarok lépnek fel Veszprémben. Az ünnepi év szeptemberben folytatódik, amikor hangversenyekkel, díszközgyűléssel és különleges zenei programokkal idézik fel a kórus történetét. A szervezők új művek bemutatásával is készülnek, és színpadra áll a teljes kórus család. A jubileumi év egyik kiemelt eseménye lesz a 2. Dalvölgy Fesztivál is, amelyet 2027 nyarán rendeznek meg. A városvezetés szerint a vegyeskar 7 évtizede meghatározó kulturális közössége Veszprémnek. Korábban indult az idei balatoni strandszezon, több helyen már májusban megnyíltak a strandok, még egyes helyszíneken csak júniusban kezdődik a fizetős időszak. Az egyik legnagyobb újdonság, hogy a keszthelyi Helikon strand idén ingyenesen látogatható. Országosan a belépőjegyeknél 10-15%-os áremelkedésre lehet számítani, ugyanakkor szinte mindenhol elérhető lesz a bankkártyás és szépkártyás fizetés. Az átlagos felnőtt napi jegyára 1000-1800 forint között alakul, de néhány népszerű helyszínen ennél is magasabb árak várhatók. A legdrágább a balatonfüredi Eszterházi strand, ahol 2600-2900 forint a belépő, még Almádiban a Veselényi strandon 2200-2500 forint, Siófokon pedig 2500-3000 forintot kell fizetni. Balatonakaliban csak 1800 forint a felnőtt belépő.
1: A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcán irányonként csak egy sávjárható csatorna karbantartása miatt. Mára lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, és a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt a forgalmat itt rendőrök irányítják. Ma lezárják a 15. kerületben a Pestújhely utat az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érint a Templomtér és a Sztrátai Mihály tér megállót. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között 2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászli-Mari tér között. Lezártak a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítson a 2 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 13. kerületben a Rejtel Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezrásra készüljenek, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, és folytatódik a Sláger hétvége, és még lehet jelentkezni a gyereknapi játékunkra a slágerfm.hu vagy az alkalmazásunkban. Kangs és a Disc Girl pedig már is jön az óraindításaként. Tartsanak velem!

napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: a Sláger FM-ben a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és ugye gyereknap van, a Sláger FM-en pedig zajlik a gyereknapi fejtörő játékunk, méghozzá két darab értékes belépőt lehet tőlem elvinni, hogyha mindkét kérdésre helyesen válaszolnak, úgyhogy már is hívom a szerencsés hallgatónkat, akivel most játszunk.
1: Halló, tessék!
0: Csák Attila vagyok, a Sláger FM-ből, Hajnalkát keresem.
1: Én vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok, játszottak velünk a gyereknapi fejtörő játékunkon, úgyhogy azért csörgök, hogy tudunk-e most játszani?
1: Igen.
0: Honnan telefonálsz, megkérdezhetem?
1: Tatabányáról.
0: Ó, tök jó. Hogy telik a vasárnap, mi lesz a mai terv, vagy a hétvégi terv, mi volt?
1: Hát nekünk van kutyánk, fele szoktunk kirándulni, most pedig Tatára megyünk majd fürödni később.
0: Ó, gyerek esetleg a családban?
1: Igen, kettő gyerek.
0: Na, tök szuper, mert ugye van egy játékunk, két kérdést tennék fel, és hogyha két helyes válaszol, akkor két családi belépőt tudunk odaadni. Ugye az egyiket majd a Köki Bevásárlóközpont Dino Parkjába, másikat pedig a Harry Potter a kiállításra, egy négy fő részére szóló családi belépő.
1: Ó, szuper, jó, próbáljuk meg.
0: Na, próbáljuk meg, rendben, akkor mondom már is az első kérdést, ami így szól, hogy mi volt Harry Bagjának a neve?
1: Hedvig.
0: Bizony, a válasz helyes, úgyhogy az első belépő megvan, a négy fő részére szóló családi belépő a Harry Potter a kiállításra, ugye a Centenary Green Event Hallba. A második játék kérdés pedig így szól, és akkor még egy négy fős családi belépő lesz akkor, hogy a Köki Bevásárlóközpont Dino Parkjában, hogyha az a válasz is helyes. Az a kérdés pedig így szól, hogy melyik dinoszauruszt tartják az egyik legismertebb ragadozónak?
1: A Tyrannosaurus Rex.
0: Így van a T-Rex, így van a Tyrannosaurus Rex, a válasz helyes, úgyhogy gratulálok, mind a két belépő megvan. Hát akkor jó kikapcsolódást majd, akár a mai nap, akár pedig ugye ez bármikor felhasználható. Úgyhogy köszönöm szépen a játékot, és még mindig lehet nevezni a slágerfm.hu vagy az alkalmazásunkban a gyereknapi fejtörő játékunkra. Itt a Slágeren pedig Cliff Richard és a Some People folytatja már is az órát most nálunk.

0: Ez volt Sabrina Carpenter slágere, a Tears itt a Sláger FM-en, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ugye az énekesnő Pennsylvania államban született, és viszonylag csendes vidéki környezetben nőtt fel. Saját bevallása szerint az unalom segítette a kreativitását gyerekként. És már 10 éves korában YouTube-ra töltött fel feldolgozásokat, többek között Adele és Christina Aguilera dalait énekelte, ekkor figyeltek fel rám. Később egyébként egy Disney sorozatban is játszott, ugye a Girls Meet World című sorozatból ismerhettük meg, úgyhogy innen volt az ő karrierje. Itt a slágeren pedig már is szétnézünk az utakon, illetve mondom már is, hogy milyen idővel számolhatunk a mai délután folyamán. A mai napon napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Most nagyjából 9 és 18 fokot mérhetünk, majd délután pedig 27 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, az Abonyi utcán irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Mára lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, és a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt, a forgalmat itt rendőrök irányítják. Ma lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utat, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érint a Templom tér és a Sztrátai Mihály tér megállót. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között a 2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. Lezertek a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítson a 2 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 13. kerületben a Rejtel Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezrásra készülnek, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

hétvégét, jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és ugye még mindig nevezhetnek a gyereknapi fejtörő játékunkra, és értékes nyereményeket vihetnek el tőlünk, hogyha helyesen válaszolnak a feltett kérdésre, hogy egy két felnőtt és két gyerek részére felhasználható családi belépő a Köki Bevásárlóközpont Dinopark jóvoltából is az önöké lehet, illetve egy négy fő részére érvényes családi belépő a Harry Potter a kiállításra a Szentendrei Green Event Hallba is, ezt is megnyerheti tőlem, hogyha helyesen válaszolnak mindkét kérdésre, de ahhoz, hogy bekerülhessenek a játékba, nevezniük kell a slágerfm.hu vagy az alkalmazásunkban, minden részlet megtalálható. Itt a slágerem pedig jön most nálunk az első emelet slágere, állj vagy lövök, ezt szólták most a sláger hétvégében, jó pihenés!

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Let me tell you.

0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Ismét van lehetőség a fejlődésre, közölte az agrárminiszter. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a BL döntőn. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bónas Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Napi renden volt javaslat a közgyűlésen, amit a főváros vezetése szerint félreértett a taxisok egy része. Ők azt ígérték, hogy amennyiben ez az előterjesztés átmegy, akkor a most hétvégi BL döntő hétvégéjén kezdenének tüntetésbe, ezzel megbénítva a várost. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a BKK javaslat csomagját, amiben elméleti lehetőségként szerepelt a fix tarifa kivezetése. Kis Ambrus a 24.hu-nak azt mondta, két javaslat szerepel a csomagban, az egyik szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységgel, jobban lehessen őket szankcionálni. Tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését. Derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvénnyé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amely szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyondár utcai csarnokba. Közölte a PSN ZRT, pécsi sportiskola az MTI-vel szombaton. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a járművezetője. Fényes nappal támadt egy testvérpárra egy másik, csütörtökön délután Csepelen bozótvágó késsel estek nekik a fiúknak, és egy gázriasztó fegyverből több lövést is leadtak. Csicsi Soma, a BRFK szóvivője az RTL híradónak elmondta, hogy azonnal több egység is a helyszínre sietett, ahonnan 4 férfit rendőri kísérettel vittek kórházba. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Ma a napos időszak mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Délután 27-30 fokot mérhetünk.
2: Vezessenek óvatosan, hétvégenként és hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A mai napon lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt, a forgalmat itt rendőrök irányítják. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utcát, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz itt terelve közlekedik. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. Lezárták a félútpályát a harmadik keletben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Továbbá az ötödik keletben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Taylor Swift és az Opolight. Ezt már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is, számítok.
0: Ez... Oh.
3: Hey guys, it's Taylor.
4: And that's when I told you it's alright.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és most irány a belvárosi gardróbásár az Erzsébet téren ezen a hétvégén. A mai napon 11 és 19 óra között még ellátogathatnak a belvárosi gardróbásárba. Ha szint vinnének a ruhatárukba, új darabokkal készülnének a nyára, vagy csak épp jutányos áron szereznék be legújabb ruhadarabjaikat, akkor feltétlenül érdemes tehát Budapest szívébe felé venni az irányt ezen a hétvégén még. Tehát jó kikapcsolódást, illetve jó nézelődést kívánok mindenkinek. Itt a Sláger FM-en pedig játszunk, hiszen tart a gyereknapi játékunk, méghozzá slágerfm.hu, illetve az alkalmazásunkban tudnak tehát nevezni a gyereknapi fejtörő játékunkra. És most érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a vasárnap délelőtt mellé. Daryl Hall és az Out of Touch, ez jön már is ide a Sláger hétvégében most.

0: años.
1: Yes. Hi everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I
2: saw. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: tonight. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, és ugye gyereknap van, a Sláger FM-en pedig zajlik a Sláger FM gyereknapi fejtörő játéka, és még mindig lehet nevezni a slágerfm.hu vagy az alkalmazásunkban tehát a játékra, és már is hívom a következő szerencsés hallgatónkat, akivel játszunk.
1: Halló!
0: Csák Attila vagyok, a Sláger FM-ből, Dianát keresem.
1: Üdvözlöm, én vagyok.
0: Azért csörgök, mert ugye játszottál velünk a gyereknapi fejtörő játékunkon, úgyhogy hát te vagy a szerencsés, tudunk-e játszani, jókor is csörögtem-e most?
1: Igen.
0: Na, szuper, megkérdeztetem, hogy helyileg honnan beszélsz, hol értelek utol?
1: Budapestről beszélek.
0: Ah, szuper, köszönöm. Mi a mai terv, mi a hétvégi terv? Van esetleg család, gyerek?
1: Van két kisfiam, igen, 2 éves, meg 1 3 éves.
0: Ó, hát akkor jó hírem van, hiszen a gyereknapi fejtörő játékon 2 kérdést fogok feltenni, és 2 helyes választ várok majd, és hogyha mindkét válasz helyes, akkor megvan a 2 családi belépő, ugye az egyik a Köki Bevásárlóközpont Dinópark jóvoltából, illetve amúgy a másik egy 4 fő részére szóló családi belépő Harry Potter a kiállításra, a Szentendrei Green Event Hallba, úgyhogy játszhatunk? Feltettem a kérdéseket? Oké, akkor mondom már is az első kérdést, ami így szól, hogy melyik házba került Harry Potter Roxfordban?
1: Griffendale.
0: Ó, válasz helyes, gratulálok, úgyhogy az első belépő biztosan megvan a Harry Potter a kiállításra. Akkor jön a következő kérdés, ami pedig így szól, hogy melyik dinoszaurusznak volt 3 szarva az arcán?
1: Hú!
0: Adjuk egy kis időt.
1: Nem, ezt nem fogom tudni. Nem a T-rexnek, annak nem 3 volt.
0: Nem, sajnos nem. Még egy utolsó tipp.
1: Nem tudom, ezt sajnos nem tudom.
0: Sajnálom, de az első belépő biztosan megvan, úgyhogy ehhez gratulálok, méghozzá ugye a Harry Potter a kiállításra, a Szent Andy Green Event Hallba, úgyhogy ez a válasz helyes volt. Köszönöm szépen.
1: Én tényleg nyertem.
0: Nyertél. Így van.
1: Úristen, köszönöm szépen.
0: Egy 4 fő részére szóló családi belépőt, úgyhogy az egész családdal el tudtok menni.
1: Úristen, nagyon szépen köszönöm.
0: Gratulálok hozzá, és köszönöm szépen, hogy játszottál. Ennyire egyszerű, még nem késő játszani, hiszen a délutáni órákban is érkezik majd a játék itt a Sláger FM-en. A slágerfm.hu, illetve az alkalmazásomban minden részlet megtalálható. Most pedig helytünk már is egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is. A mai napon napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Most nagyjából 9 és 18 fokot mérhetünk, majd délután pedig 27 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégenként és hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. A mai napon lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt, a forgalmat itt rendőrök irányítják. A mai napon lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utcát, az Apolló utcánál felújítás miatt a 124-es autóbusz itt terelve közlekedik. Hétvégén 14 óra és 19 óra 30 között N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai-Mari tér között. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. Továbbá az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak hétvégén naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Csikle, és természetesen jelentkezzenek a játékunkra.
1: Így van, jönnek ugye a varázslatos fejtörők a délutáni órákban is, és hát a négy fős családi kalandokat ugye meg lehet nyerni a Harry Potter kiállítás varázslatos világába és a Köki Dinopark életreket dinoszauruszai közé is ellátogathatnak, hogyha megnyerik ide is a belépőt, úgyhogy játékra fel, hát jó munkád Balázs a délutáni órákra.
0: Köszönöm szépen, neked jó pihitat is.
1: Köszönöm a viszonthallásra, jó pihenés, jó hétvégét.
0: Szia.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
2: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresi telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
8: Sláger FM.
10: Köszönjük!
9: A reklám után
8: 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
11: Nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél itthon. Megtartották a veszprémi Borszalon Garden Partit. Viktor Vazereli születésének 120. évfordulójára emlékezik új vetítésével a kód. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu. A tavaszi időszakban Budapestet Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban átrendeződik az úti célok listája. Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a tízes mezőnyben még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is szerepel. A sorrend még változhat, mert idén is erős a trend, hogy az utolsó pillanatban foglalnak az utazók. A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33%-át adja, és az apartmanok iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet. Pénteken megemlékezést tartottak a Hősök napja alkalmából az Alsóvárosi temetőben. A himnusz éneklését követően Pék Tibor ezredes, a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezérkari és Irányítási Központ Légi Irányító Központ parancsnoka mondott beszédet, majd a protestáns tábori püspökség kiemelt tábori lelkésze Szabó György alezredes imádságában a 62. Zsoltárból idézett. Köszönetet mondott azoknak, akik a nehéz időkben helytálltak, vállalták kötelességüket, és akik saját életüknél is fontosabbnak tartották embertársaik védelmét. A folytatásban a társadalmi és fegyveres szervezetek, katonai nyugállományú egyesületek képviselői helyezték el koszorúikat az emlékmű előtt. Veszprém képviseletében Kovács Áron önkormányzati képviselő jelent meg. Június 26-a és 28-a között rendezik meg Veszprémben a 11. Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. Az ingyenes háromnapos összművészeti eseményen a lelki programok mellett könnyűzenei koncertek, színházi előadások, irodalmi estek és közéleti beszélgetések várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Queen Bee, a Honey Beast, a Hiperkarma, az Irie Mafia és a Budapest Bár is. A fesztivál idei központi témája a szó és csend, amelyet teológiai, kulturális és társadalmi szempontból is körbejárnak az előadásokon. A programban komoly zenei koncertek, gyermekfoglalkozások, kiállítások és klasszikus színpadi művek, köztük az Abigail és a Pál utcai fiúk adaptációi is helyet kapnak. Megtartották a veszprémi Borszalon Garden Partit, ahol az esemény 2 éves születésnapját is ünnepelték. Május utolsó péntekén a Dubnicai Palota udvarán rendezték meg az eseményt. A már megszokott hazai borászatok és borkereskedők mellett grillételekkel, valamint borból készült fagylaltal is készültek. A falakon pedig Vazereli ihlette fényfestés tette hangulatosabbá az estét, írja a Vehír. A következő Borszalon szeptemberben rendezik. Viktor Vazereli születésének 120. évfordulójára emlékezik új vetítésével a veszprémi Kód Digitális Élményközpont. Az alkotó az Opárt mozgalom szülőatya volt. A név az optikai művészet játékos rövidítéseként született meg, az akkor már népszerű Popárt mintájára. Fejtette ki a pénteki megnyitón Gettó Katalin, a pécsi állandó Vazereli kiállítás kurátora. A megjelenteket Hugo Vazereli, a művész dédunokája is köszöntötte. A Kódban 16 perces vetítésen mutatják be az alkotó munkáit, Samu Bence és Naske László filmjében. A narrációt Nyári Krisztián írta. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
10: Ha ebédidő, akkor természetesen azt is csekkoljuk, hogy hol mi a helyzet a közlekedésben Budapesten. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton, például kifelé a határút előtt, úgyhogy arrafelé legyenek nagyon óvatosak. Fontos tudni arról, hogy az N74-es Nosztalgia Trolli nem közlekedik baleset miatt, a 226-os autóbusz pedig rövidített útvonalon jár, nem érinti az Óbudai sziget és a Bogdáni út közötti megállókat rendezvény miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként jelenleg egy sáv járható a csatorna karbantartása miatt. Mára lezárják a 18. kerületi Margóti-Vadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt, ezen a részen a rendőrök irányítják a forgalmat. Ma lezárták a 15. kerületi Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítási munkálatok miatt. Lezárták a félútpályát továbbá a 3. kerületi Jablonka úton, a Testvérhegy lejtő közelében, ennek az az oka, hogy ott vízvezetéket javítanak.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Délelmúlt, jönnek a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Játékkal, hasznos információkkal, mindennel, hogy igazán jól teljen a vasárnap délután, és persze igazi bulis felvételekkel. A francia producer Bob Sinclair indítja a zenei folyamot.

Micsoda klasszikus! Kim Carnes, Bette Davis Eyes. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan 5 perccel múlt el délután 4:01. Sokfelé süt a nap a fővárosban, bár ennek ellenére azért vannak felhők az égen. Mindenképpen javaslom, hogy mozduljanak ki egy picikét. Tart ugyanis a 18. belvárosi fesztivál piknik jelen pillanatban is az 5. kerületben, és rengeteg programmal készülnek. Délután 4 órától a Szabadság téri nagy színpadon fellép a Boró, aztán jön a Kéknyúl, Zóra, a Déva, a családi nap pedig a Szabadság téren jelen pillanatban is zakattól, például a Kokáért állatsimogatóval, Molyoldával, régi idők játékaival, megjelennek a bakonyi fajátékok, kosaras körhinta, ugrálóvár is várja az odalátogatókat, és egyébként a Nem adom fel alapítvány munkatársaival is lehet találkozni az Erzsébet téren. Jó szórakozást kívánok ezekhez Janicsák Vecával, tőle már a könnyek az esőben pörög.

0: Daft Punk, Around the World, fél egy is elmúlt. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Csodaszép hétvégét kívánok. Ne felejtjék el, tart a Sláger FM gyermeknapi fejtörője, amire még jelentkezhetnek akár ebben a pillanatban is a Sláger FM mobil applikációjában. A nyeremény pedig ezért 4 fős családi belépők a Harry Potter kiállításra és a Köki Dino Parkba. Úgyhogy egy varázslatos dino élményben lehet részünk akár. Töltsék le a Sláger FM applikációját és jelentkezzenek a játékra. Nálunk pedig hamarosan jön Maroon 5 és a Lisa féle közös Priceless, na de előtte hozom a közlekedési híreket, és azt is nézzük, milyen idő várható Budapesten. Ma még gyakorlatilag kitart a nyári idő a fővárosban, hiszen 30 fok környéki hőmérsékleti maximumokat mérhetünk, és 100 ágra fog sütni a nap a vasárnap hátra lévő részében. Sok helyen egyébként erőteljesebben elkezdhet megnövekedni a gomoly felhőzet, de térségünkben nem valószínű még csapadék. Az északnyugati szél néhol élénk, akár erős is lehet. Holnap már gyakrabban zavarják a felhők a napsütést, és többfelé lehet számítani helyenként záporok, zivatarok kialakulására. Ennek ellenére Budapesten nem lesz nagyon hideg, 28 fok, borús idő valószínű. Jó utat kívánok, a közlekedési információk is érkeznek hozzánk. Az M1-es autópályán Budapest felé az M0-as autóút csomópontjánál jelenleg burkolatjeleket festenek. A 16-os kilométernél a külső sávot lezárták, lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a munkavégzés mögött. Fontos tudni arról, hogy vannak azért változások Budapesten, például a kokáért már a lezárják a 18. kerületi Margóti-Vadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát egy rendezvény miatt. A forgalmat ezen a részen jelen pillanatban rendőrök irányítják a hozzánk eljutott legfrissebb információk szerint. Egyébként a főbb átvezető és Budapestre bevezető utak nagyjából jól járhatóak, amiről kaptunk információkat, hogy néhol lassulással futhatunk össze a Kiskörúton, illetve a Rákóczi út és az Üllői út egyes szakaszain. Leginkább azokon tapasztalható némi lassulás, amik a belvároshoz egy picikét közelebb fekszenek. Természetesen érdemes odafigyelni azért a sebességhatárok betartására is kifejezetten, hiszen például Székesfehérváron a Szárcsa utcában méri a sebességet a rendőrség, valamint szintén Fehérváron a Berényi úton futhatunk össze sebesség ellenőrző eszközzel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Az eredeti és utánozhatatlan Hurts és a Wonderful Life a 2000-es évek végének egyik felejthetetlen örökzöldje, szívhez szóló, megmozgat, utánozhatatlan. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják a hétvégén, ahol pörögnek bizony a legnagyobb slágerek, valóban változatosan. Itt van például egy énekesnő, aki egyáltalán nem egy slágeres előadó. Évek óta nagy tehetségként emlegetik. Lola Young azt mondta egy interjúban erről a dalról, hogy ez egy ADHD himnusz. Mintha azt mondaná valakinek, hogy nézd, én kaotikus vagyok, túl sok vagyok, de ha azt választottad, hogy szeretsz, akkor miért nem fogadsz el így? Azt mondja, hogy a Messi azért érdekes, mert egy barátról vagy egy anyáról is szólhat, bárki magáénak értelmezheti. Lola Young zenéje, ez a Messi.
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: lány.
1: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni.

0: szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, mondta a főkapitány. Vonat és teherautó ütközött a fővárosban. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát. Molnár Róbert vagyok. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Terdék Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van, mondta. Továbbra is rengeteg a sebesség túllépés Budapesten, amivel továbbra is sok munkájuk van. A közutak biztonságát az itt a sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteket sokszor ők okozzák. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval között. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy rollerbalesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát a budapesti finálén. Az 1-1-es rendes játékidő és a gólt nem hozó hosszabbítást követően 11-esekkel legyőzte az Arsenalt, így a francia aranyérmes megvédte címét a Bajnokok Ligájában. Budapest szombaton délutánra hatalmas pattanásig feszült futballkatlanná változott. A BL döntő előtt a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói pillanatok alatt birtokba vették a várost. Kiemelkedő eredménnyel zárt a szereplését a magyar válogatott a Lengyelországban megrendezett 40. vitorlázó repülővilágbajnokságon. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban, újabb világbajnoki érmet hozva a magyar vitorlázó repülésnek. A 18 méteres géposztályban is remekül szerepeltek a magyar pilóták. Negró Kornél a 7., míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a versenyt. Ma a napos időszak mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Délután 27-30 fokot mérhetünk.
2: Ott vagyunk az utakon is, és szállítjuk a közlekedési híreket. 0630 30 30 95 8-as, ami telefon és SMS számunk. Ezen tudnak jelezni, hogyha valami szokatlant láttak a Pest megyei utakon. Katától kaptam arról információt, hogy Őrbottyán belterületén a főúton dolgozik Trafipax, Zsuzsi pedig arról írt SMS-t, hogy Szentendrén az Ady Endre úton, azaz a 11-es főút nyomvonalán látta a sebesség ellenőrző eszközt, úgyhogy arrafelé közlekedjenek óvatosan. Szintén Trafipax-szal lehet találkozni egyébként Székesfehérváron is, ott a Szárcsa utcában és a Berényi úton látható. látták hallgatóink a háromlábú sebességet ellenőrző eszközt. Budapesten kicsit telítettebbek a forgalmi sávok a Kiskörúton és a Nagykörúton és a nagyobb csomópontok környékén, de ettől az Üllői út is hasonló képet mutat, ott is inkább a nagyobb csomópontok környékén lehet több az autós ezekben a pillanatokban és percekben. Készüljenek arra, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál egy műszaki hibás gépjármű vesztek el. A 17-es kilométernél lezárták a külső sávot, ez 1-2 kilométeres torlódást eredményez. Az M1-esen Budapest felé pedig az M0-ás csomópontjánál burkolatjeleket festenek, ott is lezárták a külső sávot. Lassulás alakult ki a munkavégzés mögött.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra után is hozom a jó zenéket. Hello, Karokas Balázs vagyok. John Newman-nel indítjuk a zenei folyamot, aki azért eléggé zenés családba született, hiszen például neki a bátyja, James Newman is énekes dalszerző. Szóval a családban maradtak a dolgok. John Newman is Love Me Again.

Ed Sheeran tőle szokatlanul, kicsikét elektronikusabb stílusban, ez volt a Bad Habits itt a Sláger FM-en. 1:42 után járunk már 4 perccel, csodaszép vasárnap délutánt kívánok. Sokfelé süt a nap, néha fúj egy picikét a szél, Budapesten is néha jönnek felhők, de azért barátságos kis 25-26 fok van jelenleg a fővárosban. Ez egyébként pont egy olyan időjárás, ami a szabadba csábít minket. Jelen pillanatban tartják például a 13. kerület születésnapját a kerületi Béketéren. Napközben folyamatosan tart a kerületi civil szervezetek napja és a gyermeknapi forgatag. Este 7:30-tól a Quimby koncertjét lehet megnézni, este 9 órától pedig majd tűzijáték veszi kezdetét, gyerekekkel például az is hatalmas élmény lehet. Kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez is, és a folytatásban a legnagyobb slágerekhez is. Egy 83-as örökzöld a legendás David Bowie-tól, Let's Dance!

0: az Macho, Demiro David és a The First Time itt nálunk a Sláger FM-en, ahol pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Fél kettő is elmúlt már egyébként. A Sláger FM gyermeknapi fejtörője pedig Zakatól. Rengeteg nevezést kaptunk, viszont hallgatunk már itt van velem a vonalban, ha minden igaz, ugye?
1: Igen, igen, igen.
0: Hogy szólíthatlak téged?
1: Judit vagyok, szervusz, igen.
0: Honnan telefonálsz, Judit?
1: Sóskúton lakom.
0: Szuper. Szuper. Mit szólnál hozzá, ha csinálnánk a családnak valami jó programot?
1: Nagyon-nagyon örülnék neki. úgy érzem, hogy a kislányom is nagyon örülne neki.
0: Nem tudom, hogy mennyire tudod a játékszabályokat. Fel fogok tenni neked kettő darab kérdést, és mind a két igen. kérdés más lehetőséget rejt. Hogyha mindenre helyesen válaszoltál, igen. akkor tiéd egy négyfős családi belépő a Harry Potter kiállításra, és a Köki Dino Parkba is egy négyfős családi belépő. Uh-huh. Ha csak az egyikre válaszoltál helyesen, akkor csak az egyik nyeremény a tiéd.
1: Jó, jó.
0: Oké? Okay. Készen állsz?
1: Hallgatom, igen, készen.
0: Hogy hívják Harry Potter legjobb vöröshajú barátját?
1: Ron Weasley.
0: Úgy bizony, már meg is van a négyfős családi belépő a Harry Potter kiállításra, és most jöjjön a dínos kérdés.
1: Új, igen.
0: Igaz vagy hamis? A dinoszauruszok az emberekkel együtt éltek.
1: Hamis.
0: Hát nyilván, nem. Hogy hamis, úgyhogy gratulálok, mind a két négyfős családi belépő a tiéd.
1: Úristen, jaj, esélyt, de jó, elmesélem a kislányomnak, nagyon jó.
0: Ezt akartam mondani, hogy lehet menni elmesélni a kislányodnak, és biztos vagyok benne, hogy hatalmas öröm lesz a családnak.
1: De jó, köszönöm szépen, nagyon jó.
0: Nagyon-nagyon szívesen, és persze én sem lehetek elég hálás azért, mert velünk játszottál. Neked is jön a folytatásban egy jó dal, hamarosan Selena Gomez-től a Single Soul, de előtte nézzük a közlekedési híreket. Szép napot,
1: szia!
0: Budapesten 25-26 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők, sok helyen felhős az idő, de néha kisüt a nap. A hidegfront már távozott a város fölül, így fronthatás már nem terheli a szervezetünket. Időnként, helyenként megerősödhet a szél, ez fokozhatja a fejfájásos panaszainkat, nyugtalanság és ingerlékenység jellemezheti azoknak a napját, akik erre kifejezetten érzékenyek. Egyébként ma marad a jó idő 30 fokkal, éjszaka mindössze 19 fokig hűl le a hőmérséklet Budapesten, holnap napközben 28 fok. Nem lesz melegebb, és a hétfőnk is javarészt felhősen telik. Így fél kettő után 4 perccel pedig azért az utak híreit sem felejtjük el. Legutóbb arról futott be hozzánk információ, hogy továbbra is kint a Trafipax Szentendre belterületén az Ady Endre úton. Ez ugye a 11-es főút nyomvonala, nagyon figyeljenek ott is a sebességhatárok betartására. Ha már a háromlábú méricskülő eszközöknél tartunk, akkor érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy Székesfehérvár belterületén a Szárcsa utcában és a Berényi úton is jelen vannak a hatóság emberei, és figyelik, hogy ki mennyire nyomja súlyosan azt a bizonyos gázpedált. Budapesten fontos információ. Jó még, hogy egy baleset történt a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utcánál. Érdemes lehet elkerülni azt a szakaszt. Ezen túlmenőleg a 119-es busz jelenleg rövidített útvonalon jár. Nem érinti az Odony utca és Pest Erzsébet vasútállomás megállót egy rendezvény miatt. A 226-os busz is a rövidített útvonalon közlekedik. Ő nem érinti az Óbudai sziget és a Bogdáni út közötti megállókat szintén rendezvény miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartási munkálatok miatt.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

0: moviba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

the passion of the groove.

Alcazar és a Crying at the Discotheque egy emlék a diszkmenek hős korszakából. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sok esetben a szabadba csábít minket az időjárás. Arra azért készüljenek, hogy Budapesten erős az UV-sugárzás egészen délután 4-ig, legalábbis a naposabb időszakokban erős, nagyon erős lehet, ezért a bőrünk védelmére kiemelt figyelmet kell fordítani. És persze a hangulatunk védelmére is. Ennek okán érkezik hamarosan egy New York-i születésű fiatal hölgy, Madison Beer. Hírességi Justin Biebernek köszönheti, aki egyszer tweetelt róla egy videót, amelyben ő énekel, és hát persze ezután már a média figyelmét is felkeltette. Jön Madison Beer és az új zenéje, a Bittersweet, előtte pedig még egy ismerős hazai az MP3 lejátszók időszakából, a Hooligans és egy dal az életigazságairól. Ez a Félember. Megint

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Budapest, készen állsz? Let me take you. Jason Derulo, június 10-e.

0: 2-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Baby, oh-oh. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
6: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
6: A reklám után.

0: A Veszprémi kórházba látogatott az egészségügyi miniszter. Veszprémi üzletembert választottak a VOSZ új elnökévé. Június végén rendezik meg a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. A Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházba látogatott dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter és dr. Buga László államtitkár. A vizit elsődleges célja a meghibásodott hűtőberendezés helyzetének felmérése volt. A tesztvezető személyesen tekintette meg a hűtőgépet, valamint az ideiglenesen üzembe állított folyadékhűtőt is. A kórház vezetése tájékoztatást adott a javítási munkálatok állásáról és az intézmény jövőbeli fejlesztési terveiről. A megbeszélésen szó esett az új egészségügyi kormányzat stratégiájáról, valamint a betegellátás minőségének javításáról is. Az egészségügyi miniszter kiemelte a transzparencia és az adatalapú működés fontosságát, emellett hangsúlyozta a kórházi higiénia és a fertőzések megelőzésének jelentőségét. Veszprémi üzletembert választottak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége új elnökévé. A szervezet tisztújító küldött gyűlésén Gazsi Attila kapott 5 évre szóló megbízatást, aki a leköszönő Eppel János helyét veszi át. Az új elnök bejelentette, 100 nap 100 vállalkozás néven országos konzultációs program indul, amelyben közvetlenül a cégekről gyűjtik majd össze a működés nehezítő problémákat és fejlesztési javaslatokat. A VOSZ célja, hogy a kis és középvállalkozások számára kevesebb adminisztrációt, könnyebb finanszírozást és versenyképesebb működési környezetet segítsen kialakítani. Gazsi Attila szerint a magyar gazdaság egyik legfontosabb tartaléka a hazai KKV-k termelékenységének növelésében rejlik. Június 2-án évfélig lehet szavazni az év kerékpár útjára. A döntős útvonalak között Veszprém vármegye is képviselteti magát. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője Petényi Mirko elmondta, a kezdeményezés célja, hogy bemutassa a hazai kerékpározás sokszínűségét és felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedésre. Az idei mezőnyben 11 élményalapú útvonal szerepel, köztük a Balatonfelvidéki térség bringás szakasza is, amely a természeti és turisztikai látványosságok miatt esélyes lehet a győzelemre. 9. alkalommal rendezi meg a Rátonyi Róbert Operett Fesztivált június 18-a és 21-e között a Veszprémi Petőfi Színház. A fesztivál programját pénteken jelentették be. A beharangozó sajtótájékoztatón Sótonyi Mónika alpolgármester rámutatott, a városnak 13 kiemelt fesztiválja van, melyek jól megférnek egymás mellett és kiegészítik egymást. Ennek az elit csapatnak a tagja a Rátonyi Róbert Operett Fesztivál is. Az operett egészen csodálatos műfaj, nemzeti örökségünk, a magyarság egyik nagyon fontos kincse, jegyezte meg az alpolgármester, aki dicsérte a színház munkáját, hiszen a fesztivál megszervezésével hidat képeznek a generációk között, és továbbadják kulturális örökségünket. Az idei programkínálatot Keller János, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház színművésze, a fesztivál művészeti vezetője ismertette. Június 18-án a már hagyományosnak nevezhető felvonulással kezdődik a 4 napos rendezvénysorozat. Aznap este a Hipolita lakály című darabot tűzik műsorra. Június 26-a és 28-a között rendezik meg Veszprémben a 11. Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. Az ingyenes 3 napos összművészeti eseményen a lelki programok mellett könnyű zenei koncertek, színházi előadások, irodalmi estek és közéleti beszélgetések várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Quimby, a Honey Beast, a Hiperkarma, az Airia Mafia és a Budapest Vár is. A fesztivál idei központi témája a szó és csend, amelyet teológiai, kulturális és társadalmi szempontokból is körbejárnak az előadásokon. A Sláger FM híreit Szendőf Boritól hallották.
1: Hozom a friss közlekedési információkat itt a Sláger FM-en, hogyha láttak bármit, ami érdemleges lehet mások számára is, csörögjenek, vagy éppen írjanak egy SMS-t a 0630303958-as számunkra. A legutóbbi híreink szerint Szentendre belterületén az Ady Endre úton egy trafipax dolgozik, ez ugye a 11-es főút nyomvonala, úgyhogy legyenek arra felé nagyon körültekintőek. Illetve érdemes figyelni Budapesten, hiszen például a Kiskörút forgalma jelentősebb, és a Nagykörúté is a nagyobb csomópontok, legfőképpen az Üllői úti csomópont környékében. Különben korábban kaptunk még arról információt, hogy Székesfehérvár belterületén a Szárcsa utcában, valamint a Berényi úton is trafipaxot láttak hallgatóink. Régebbi infónk, úgyhogy nyugodtan erősítsék vagy száfolják meg értesüléseinket, viszont nem is olyan Kata írta arról, hogy Velence belterületén a Balatoni úton, ez ugye a 7-es főút átmenő szakasza, szintén trafipaxot láttak. Budapesten érdemes odafigyelni, hogy a Dózsa György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható a csatorna karbantartása miatt. De fontos tudni még arról, hogy útszűkületen kell áthajtani a 4. kerületi Árpád úton befelé az újpesti víztoronynál, mert beszakadt az útpálya.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Néha felhős, néha napsütéses, de azért miénk ez a vasárnap délután. Hello a stúdióban Karakas Balázs, zakatol tovább gyermeknapi fejtörünk. Érdemes jelentkezni a játékra és figyelni, fülelni, hiszen bármikor bárkit felhívhatok, aki játszott velünk. Most viszont Bruno Mars indít, I Just Might.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: A mindig jól fésült Harry Styles és az Aperture itt a Sláger FM-en. 4:30 is elmúlt már, pörgetjük a legnagyobb slágereket valóban változatosan. Rengetegen jelentkeznek a Sláger FM gyermeknapi fejtörőjére, melyen a tét ugye 4 fős családi belépők a Harry Potter kiállításra és a Köki Dino Parkba. Netti, ha minden igaz, már itt is van velem.
1: Ja, én vagyok.
0: Netti, velünk játszottál, ha minden igaz, applikációkon keresztül a Sláger FM gyermeknapi fejtörős játékkal.
1: Igen.
0: Mesélj nekem, honnan telefonálsz?
1: Hát most éppen Gárdonyból, de amúgy Vecsésen élünk, csak most lejöttünk ide a hétvégére.
0: Szuper, kis pihi így egy ilyen késő tavaszi délutánon.
1: Hát fogjuk rá, mert kicsit betegeskednek a gyerekek, úgyhogy...
0: Szegénykém, jobbulást kívánok nekik.
1: Köszönjük szépen.
0: Akkor néhány jó hírrel szívesen szolgálnál nekik, gondolom. Mondjuk egy dinóparkozással, vagy Harry Potter kiállítás.
1: Hát, inkább az utóbbi, már aha, már nagyobb lányok, igen.
0: Hát figyelj, összehozhatjuk, igazából van 4 fős családi belépőm a Harry Potter kiállításra és a Köki Dino Parkba is.
1: Köszönjük szépen, közben kihangosítottalak, mert lehet, hogy ők jobban tudják a választ, mint én.
0: Ó, tehát akkor ők is itt vannak, sziasztok!
1: Na jó, akartok nyerni, benne vagyunk a rádióban, akartok nyerni Harry Potter kiállításra belépőt?
2: Igen.
0: Na figyeljetek nagyon! Mi a neve annak a sportnak, amit seprűre repülve játszanak a varázslók?
2: Quidditch.
0: Bizonyám, úgyhogy gratulálok, a Harry Potter kiállításra már biztosan mehettek!
1: De jó! Köszönjük!
0: Én azt mondom, hogy nézzük meg azért ezt a dinósat is.
1: Nézzük meg.
0: Mi volt a hosszú nyakú növényevő dinoszauruszok egyik legismertebb fajtája?
1: Apa? Apa nem hal. Hát ezt lehet, hogy nem tudjuk.
0: Figyelj, semmi gond, a lényeg megvan, nem?
1: Igen. A dinósat meg átadjuk másnak a lehetőséget, ha van.
0: Oké, hát persze. Annyira szuperek vagytok, hogy az nem igaz. Érezzétek magatokat jól a Harry Potter kiállításon.
1: Igen, jó, pont 4-en vagyunk. Köszönjük szépen.
0: Én pedig azt köszönöm szépen, hogy velünk játszottatok. A folytatásban nektek is válogatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Egy kis melankólikus dal a 80-as évek legelejéről. Dionne Warwick és a Heartbreaker itt a Slágeren.
1: Köszi.

0: van áll, hogy Pink és a Blame One Last Kiss, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Elmúlt már jócskán 3:30, köszönöm, hogy együtt töltjük a vasárnap délutánunkat is. Nem sokára egy olyan zenével, ami most hatalmasat futott az elmúlt időszakban. A Káca és a Gabriella, de előtte hozom a közlekedési híreket, és nézzük azt is, hogy milyen időjárás várható. Budapesten ebben a pillanatban szerte a városban 28-29 fokot mutatnak a hőmérők. A legtöbb esetben megjelenik egy-két felhő, ennek csak az a célja, hogy megijesszen minket, mert hogy így gomoly felhők lesznek, de a térségünkben csapadék legalábbis jelentős mértékben nem valószínű. Az északnyugati szél viszont élénk, helyenként akár erős is lehet. Ma 30 fok lehet a legmelegebb órákban. Holnap aztán szintén gyakran zavarják majd a felhők a napsütést, több felé lehetnek zivatarok, helyenként akár heves zivatar is előfordulhat. Budapesten leginkább a felhő idő lesz holnap a domináns. És most az utak híreit is hozom a Sláger FM-en. Zolitól kaptam arról információt SMS-ben, hogy a 2-es főúton Gödnél, a Pesti úton ott van a Trafipax, figyeljenek nagyon, a 11-esen pedig Szentendre belterületén az Ady Endre úton lehet találkozni a háromlábú mérőeszközzel. Szintén mérőeszköz a 7-es főúton Velence belterületén, a Balatoni úton, valamint Székesfehérváron a Szárcsa utcában és a Berényi úton is ott vannak a háromlábú eszközzel. Budapesten telítettebbek a forgalmi sávok a Kiskörúton, illetve a Nagykörút egyes szakaszain, legfőképp a nagyobb csomópontok környékén. Illetve ne felejtsék el, hogy most már hétköznapokon is, este 6:30-tól másnap hajnal 5-ig, és hétvégenként ugye lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, a gyalogos és kerékpáros forgalom ilyenkor a terep. Figyeljenek arra, hogy a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható a csatorna karbantartása miatt. Mára lezárják a 15. kerületi Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítási munkálatok miatt. Illetve lezárták a félútpályát a 3. kerületi Jablon úton a Testvérhegyi lejtő közelében.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

Justin Bieber, a Kid Laroi és a Stay, ez a Sláger FM egy jó meleg, sok esetben napsütötte vasárnap délutánon is. Pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan. Ne felejtjék el, gyermeknap van, és ezt nem csak azért mondom, mert itt vannak a Sláger FM-en a gyermeknapi fejtörők, ugyebár, amire még mindig lehet applikációnkon keresztül jelentkezni, hanem azért is, mert Pest megyében sokfelé tartanak gyermeknapi programokat, például Szentendrén a Zóbel Parkban, május utolsó vasárnapján szintén köszöntik a gyerkőcöket. Lurkóciában sokszínű forgatok várja a fiatalokat, mozgás, művészet, finomfalatok és persze megannyi program lehetőség hívja a kicsiket és a nagyokat Szentendrére. A városi intézmények, az önkéntes és a civil szervezetek, kiállítók, valamint fantasztikus színpadi műsor a helyi művészeti csoportok és meghívott fellépők jóvoltából azért évről évre bővítik a mulatság repertoáriát. De láttam, hogy ott egyébként már happarti is volt a tűzoltókkal, szóval a mosoly, a kacagás az garantált. Akárcsak Ray Parker Jr. dala nálunk a folytatásban, jön a szellemírtók zenéje, a Ghostbusters.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Fákat ültetnek a parkolóórák helyére, 20-30 cm-nyi víz hiányzik a Balatonból. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a budapesti döntőn. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Fákat ültetnek, vagy kisebb zöld szigeteket alakítanak ki a parkolóórák helyére, amelyeket hamarosan leszerelnek, közölte Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere. A változás egy fővárosi rendelet nyomán indul, amely szerint 2027-től kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet parkolási díjat fizetni, így az automaták feleslegessé válnak. Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy gondoskodnak a parkolási övezetnek egyértelmű kitáblázásáról, és bízik abban, hogy a felszabaduló területek nagy része zöldíthető lesz. A polgármester szerint a cél egyértelmű, kihasználatlan automaták helyett több fa és több zöld felület legyen a második kerületben. Másfél millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ára fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Egy nagy hazai ingatlanos cég új piaci riportja szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. Az elemzők ezt részben azzal magyarázzák, hogy az otthonstart első rohama gyorsan kifulladt, sok vásárló előre hozta döntését, a magas árszintek pedig ismét óvatossá tették a vevőket. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, még a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest a héten Agárnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt. Szeptember 23-án Agárnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Személyvonattal ütközött egy autó pénteken késő este Sűjsápon. A balesetben a gépkocsiban utazó három ember meghalt, írta a MÁV Inform. A Szolnokról este 10-kor a keleti pályaudvarra induló vonat Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött a személyautóval. A helyszínen és a hajnali órákig tartott. A szolnoki vasútvonalon a menetrend szerinti közlekedés szombat reggelre állt helyre. A balesetről a település polgármestere Horinka László a Facebookon azt írta, mély megrendüléssel értesült a péntek éjszaka történt tragikus vasúti balesetről. Egymásba hajtott 6 személykocsi az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán szombaton kora este, írja a Katasztrófa Védelem. A 36-os kilométernél történt balesetben 9 ember volt érintett, hozzájuk mentő érkezett. A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak, az autópálya érintett szakaszát egy időre teljes szélességében le is zárták. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált. A Deltházas Puskás arénában rendezett találkozó 5. percében a londoni csapat került előnybe, a második félidő derekán pedig büntetőből jött az egyenlítés. Ma a napos időszak mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Délután 27-30 fokot mérhetünk.
2: És most persze a közlekedés friss híreit is megnézzük. A 31-es főúton Mende belterületén kint van egy trafipax. Köszönjük szépen Zolinak, hogy ezt jelezte SMS számunkon. 0630 30 30 95 8. Itt szólhatnak Önök is, hogyha láttak valami hasonló izgalmasságot. Fehérváron a Szárcsa utcában vannak kint még jelenleg a rendélyberőrei. Erről kaptunk híreket. Valamint a 7-es főúton Velence belterületén a Balatoni úton is össze lehet velük futni. Ott is azért figyelni kell és betartani a sebességhatárokat. Budapesten élénkebb forgalom találkozhatunk a Kiskörúton és egyes csomópontokban, leginkább az Üllői út csomópontjában, a Nagykörúton is, illetve számolhatnak arra, hogy néhol meglassul a haladás a Budaörsi úton, és jelenleg is több autóssal találkozhatnak a budai rakpartokon, ott is legyenek türelmesek. Fontos számolni azzal az információval is, ugye, hogy a pesti alsórakpart le van zárva az Erzsébet híd és a Margit híd között, most is a gyalogosoké és a kerékpárosoké a terület. A Dózsa-György úton a Tököri út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható a csatorna karbantartása miatt. Vigyázzunk egymásra, balesetmentes közlekedést kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Már bizony 3 óra is elmúlt, jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Persze folytatódik a Sláger FM gyermeknapi fejtörője, figyeljenek, jelentkezzenek applikációnkon keresztül, én pedig addig játszom a legnagyobb slágereket. Egy 14-szeres Grammy-díjas énekesnő, Taylor Swift kezd!
3: Hey guys, it's Taylor.
4: It's me.
3: Taylor.
0: A Sláger FM. Minden, ami

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Easy Feeling 80-as évek, a Mr. Mister és a Broken Wings itt a Sláger FM-en. Hamarosan egy vadonatúj szólpop hangzású dal veszi át a stafétát, Ray fog énekelni. Mindeközben remek híreim vannak annak, aki szeretne kikapcsolódni a fővárosban, ugyanis Újbuda 21. születésnapját a mai napon tartják a Bikás Parkban. Rengeteg izgalmas program. Ha valaki teraszozó, piknikező, sportoló, alkotó, koránkelő, éjjeli bagoly, hegymászó vagy vízkedvelő, ezen a rendezvényen minden verziója otthon érezheti magát. Át lehet élni a kerület sokszínűségét, és együtt lehet ünnepelni szomszédainkkal. A mai nap folyamán egyébként még fellép a Budapest Jazz Orchestra, ők délután 5:30-kor kezdenek, de jön a Los Orangutanes és a Kispál is a Borz este 8:30-tól. Közben pedig ugye egész nap még különböző program lehetőségek, szubjektív új Buda helytörténeti beszélgetés az jelenleg is tart, de az Aroma Seanszon is részt lehet venni, a hip-hop favorite dance tánc bemutatóján, de lesz Aikido bemutató is, szóval az egész család kikapcsolódhat. Jó szórakozást hozzá, ahogy ígértem, a vadonatúj Ray felvétellel, itt a Where is my husband a Slágeren.
1: Sláger! Sláger FM! A legnagyobb slágerek változatosan.

változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: A Fats and Small és a Turnaround itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, és természetesen közben mindenki nagyon izgul, aki nevezett a Sláger FM gyermeknapi fejtörőjére. Erre még most is van lehetőség a Sláger FM mobil applikációján keresztül. És ugye, aki helyesen válaszol a Harry Potteres és a dínos kérdésekre is, az bizony gazdagodhat egyszer egy 4 fős családi belépővel a Harry Potter kiállítás varázslatos világába, ezen túl szintén 4 fős családi jeggyel a Köki Dino Park életre kelt dinoszauruszai közé. Nálunk pedig addig is Miles Smith fog énekelni, mindjárt jön a Stargazing, előtte nézzük, milyen idő lesz. És most nézzük, milyen az időnk. Budapesten 28-29 fok szerte a városban, sokfelé süt a nap, néha beborul a felhőkkel az ég, de hát ez most ilyen. Egyébként jelentős mennyiségű csapadékot mára nem mutat a meteorológia, max az éjszakai órákra. Holnap gyakran zavarják majd a felhők a napsütést, többfelé több hullámban lehet számítani zivatarok kialakulására. Néha az északnyugati szél megélénkülhet Budapesten, erre azért érdemes készülni. És persze egy picit hűvösebb lesz, mint ma volt, hajnalban 19, napközben pedig 28 fok valószínű. És most persze csekkoljuk a közlekedési információkat is. Sajnos baleset történt az M1-esen Bicske térségében a Budapest felé vezető oldalon, a terelésben. Az átterelt sávban összeütközött 2 személyautó. A 36-os kilométernél útszűkület mellett haladhatnak a gépjárművek. A baleset mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Legyenek körültekintőek, tervezzenek ezzel és gondoljanak előre. Budapesten picit lassabb lehet a haladás a Kiskörúton és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok környékén, és egyes szakaszokon a Budaörsi úton is benne van a pakliban, hogy egy kicsit nagyobb lesz az áthaladási idő. Ne felejtjék, hogy a hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, a gyalogos és kerékpáros forgalomnak adták ezt most át. Mára lezárják a 18. kerületi Margó-Tivadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát is rendezvény miatt. A forgalmat jelenleg ezen a szakaszon rendőrök irányítják. Lezárták a 15. kerületi Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Phil Horan és a Heaven itt a Sláger FM-en vasárnap délután gyermeknapon zakatolnak természetesen a Sláger FM gyermeknapi fejtörői, amire egyébként még mindig jelentkezhetnek a Sláger FM mobil applikációját használva, de egy újabb szerencsés esélyesünk itt van a vonalban, ha minden igaz, Zsuzsa?
1: Igen, én vagyok.
0: Ha jól tudom, velünk játszottál a Sláger FM gyermeknapi fejtörőjén.
1: Igen.
0: No, hát akkor a játékfeladat egyébként úgy néz ki, hogy lesz egy Harry Potter kategóriájú kérdésem és egy dinoszauruszos kérdésem, és aki a Harry Potter kérdésre válaszol helyesen, megnyeri a belépőt a Harry Potter kiállításra, ha pedig a dinósat is helyesen megfejti, akkor a dinóparkba is megnyeri a négyfős családi belépőt.
1: Hát ugorjunk neki, rendben van.
0: Honnan telefonálsz, kedves Zsuzsa? Hol élsz?
1: Budapest.
0: Szuper, akkor küldöm az energiákat, hiszen nem vagy tőlünk messze. A Harry Potteres kérdésem, hogy ki volt a Roxford igazgatója Harry Potter első évében?
1: Dumbledore.
0: Úgy valami anomália történt, de igen, helyesen válaszolták, gratulálok, Albus Dumbledore volt akkor a Roxford igazgatója, úgyhogy az már fix, hogy tiéd a négyfős családi belépő a Harry Potter kiállításra. Na de mi újság a dinókkal? Nézzük a kérdést. Melyik dinoszaurusz nevét rövidítik gyakran úgy, hogy T-Rex?
1: Sajnos nem tudom. Nem ugrik be. Nem tudok mit mondani rá.
0: Semmi gond, a lényeg az, hogy nem távozol üres kézzel, hiszen tiéd a négyfős családi belépő a Harry Potter kiállításra. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat a családdal.
1: Köszönöm szépen, további jó munkát.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, Kylie Minogue-gal pedig már kellemes délutánt kívánok. Tőle jön az In Your Eyes.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Please, please
1: tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sármelseg. Tengerpart.

0: Csodás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
3: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
4: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
5: A Sláger FM-et hallgatja?
6: Ha megkeresik telefonon vagy online,
5: kérjük, mondja el.
6: Sláger FM.
5: Köszönjük!
6: A reklám után.

0: Nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél itthon. Megtartották a veszprémi Borszalon Garden Partit. Viktor Vazarely születésének 120. évfordulójára emlékezik új vetítésével a Kód. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu. A tavaszi időszakban Budapestet Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban átrendeződik az úti célok listája. Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a tízes mezőnyben még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is szerepel. A sorrend még változhat, mert idén is erős a trend, hogy az utolsó pillanatban foglalnak az utazók. A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33%-át adja, és az apartmanok iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet. Pénteken megemlékezést tartottak a Hősök napja alkalmából az Alsóvárosi temetőben. A himnusz éneklését követően Pék Tibor ezredes, a Magyar Honvédség légi műveleti vezérkari és irányítási központ, légi irányító központ parancsnoka mondott beszédet, majd a protestáns tábori püspökség kiemelt tábori lelkésze Szabó György alezredes imádságában a 62. Zsoltárból idézett. Köszönetet mondott azoknak, akik a nehéz időkben helytálltak, vállalták kötelességüket, és akik saját életüknél is fontosabbnak tartották embertársaik védelmét. A folytatásban a társadalmi és fegyveres szervezetek, katonai nyugállományú egyesületek képviselői helyezték el koszorúikat az emlékmű előtt. Veszprém képviseletében Kovács Áron önkormányzati képviselő jelent meg. Június 26-a és 28-a között rendezik meg Veszprémben a 11. Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. Az ingyenes háromnapos összművészeti eseményen a lelki programok mellett könnyűzenei koncertek, színházi előadások, irodalmi estek és közéleti beszélgetések várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Queen Bee, a Honey Beast, a Hiperkarma, az Airia Mafia és a Budapest Bár is. A fesztivál idei központi témája a szó és csend, amelyet teológiai, kulturális és társadalmi szempontból is körbejárnak az előadásokon. A programban komoly zenei koncertek, gyermekfoglalkozások, kiállítások és klasszikus színpadi művek, köztük az Abigail és a Pál utcai fiúk adaptációi is helyet kapnak. Megtartották a veszprémi Borszalon Garden Partit, ahol az esemény 2 éves születésnapját is ünnepelték. Május utolsó péntekén a Dubnicai Palota udvarán rendezték meg az eseményt. A már megszokott hazai borászatok és borkereskedők mellett grillételekkel, valamint borból készült fagylaltal is készültek. A falakon pedig Vazarely ihlette fényfestést tette hangulatosabbá az estét, írja a Vehír. A következő Borszalon szeptemberben rendezik. Viktor Vazarely születésének 120. évfordulójára emlékezik új vetítésével a veszprémi Kód digitális élményközpont. Az alkotó az Opárt mozgalom szülőatya volt. A név az optikai művészet játékos rövidítéseként született meg, az akkor már népszerű Popárt mintájára. Fejtette ki a pénteki megnyitón Gettó Katalin, a pécsi állandó Vazarely kiállítás kurátora. A megjelenteket Hugo Vazarely, a művész dédunokája is köszöntötte. A Kódban 16 perces vetítésen mutatják be az alkotó munkáit, Samu Bence és Naske László filmjében. A narrációt Nyári Krisztián írta. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Négy óra után 4 perccel, persze a közlekedés friss információiról sem felejtkezünk el, hogyha látnak valamit, szóljanak, írjanak, hívjanak. 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk. Budapesten picit lassabb a bejutás a Budaörsi úton, de élénkebb a forgalom még a Kiskörút egyes szakaszain, valamint a Nagykörúton is a nagyobb csomópontok környékén lehetnek lassulások. Erre mindenképpen számoljanak. Székesfehérvár ott a Szácsa utcában van egy trafipax, a hozzánk legutóbb bejutott infók szerint, illetve a Berényi úton. Ezen túl Budapesten a pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, így most ezt a területet ők birtokolhatják. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként jelenleg egy sáv járható a csatorna karbantartása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 4. kerületi Árpád úton befelé az újpesti víztoronynál, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a 2. kerületi Széher utat a Szerb Antal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt, de lezárták a a 4. kerületi Szív utcát is a Király utcánál. Ennek az az oka, hogy ott új gyalogos átkelő helyet létesítenek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Örögnek tovább a jó zenék 4 óra után is. Szép délután, én Karakas Balázs vagyok, és ne felejtjék, tart a Sláger FM gyermeknapi fejtörője is. Jelentkezzenek a Sláger FM mobil applikációján keresztül, mi pedig hozzuk a legnagyobbakat. Mark Kimberrel és a Closer to Me-vel kezdünk.

Ariana Grande és a We Can Be Friends itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. Egyébként szerintem egészen szép vasárnap délutánon. Egy-két felhő van az égen, de sok helyen süt a nap. Pest megyében is 28 fokot mutatnak a hőmérők. A második kerület helyében pedig még a parkolórák helyére fák nőnek. Ugye egy fővárosi rendelet értelmében kezdődik hamarosan a parkolórák leszerelése. Jövőre már csak mobilappal vagy SMS-ben lehet parkolni. A tervek szerint az így felszabaduló közterületek nagy százaléka zöldíthető lesz, és sok új belvárosi facsemetének adhatnak otthont az automaták helyén. Persze ott teszik ezt meg, ahol a közműhálózat lehetővé teszi ennek kialakítását. Úgyhogy több zöld és több jó zene nálunk a folytatásban. Majka is jön hamarosan, előtte pedig maga a hang, Whitney Houston. Ez már a How Will I Know?

0: latinos dallamok, Álvaro Soler és a La Libertad itt a Sláger FM-en egy szinte már-már nyárhoz közelítő vasárnap délutánon. Örülök, hogy együtt töltjük az időt. Ne felejtjék, tart a Sláger FM gyermeknapi fejtörője, jelentkezhetnek a Sláger FM mobil applikációján keresztül a játékra, nyerhetnek egy 4 fős családi belépőt a Harry Potter kiállítás varázslatos világába, és a Köki Dino Park életre kelt dinoszauruszai közé. Kapd a slágerfm.hu-ra vagy töltsék le az appot, addig pedig Lady Gaga érkezik, aki nem csak énekesnőként, hanem színésznőként is ugye tökéletesen megállta a helyét. Csillag születik, a Gucci ház, az Ördög Pradát visel 2, Top Gun Maverick, csak néhány film, amiben játszott. Nálunk viszont énekelni fog, mindjárt jön a Dead Dance. Budapesten sok esetben úgy fújdogál a szél, de azért a napot is látjuk sütni, 27-28 fok főváros szerte ebben a pillanatban. A hátralévő napunk folytatásában jelentős csapadék nem várható, maximum elszórtan az éjszakai órákban. Holnap hajnalban 19 fok környékén alakulnak a minimum hőmérsékleti értékek, és jelentős borús idő várható szinte egész nap hétfőn. Néhol akár zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati szél megerősödhet, sokfelé ezt akár erős, viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a legmelegebb órákban jócskán 20 fok felett leszünk, de azért nem lesz strandidő. És most nézzük a közlekedési információkat is. Sajnos arról kaptam híreket, hogy baleset történt a 10. kerületben a Maglódi úton a Gitár utca közelében. Ha tehetik, kerüljék el azt a szakaszt. Az M1-esen is volt baleset Bicske térségében, méghozzá a Budapest felé vezető oldalon a terelésben. Az átterelt sávon 2 személy autó összeütközött. A 36-os kilométernél útszűkület mellett tudnak autózni. A baleset mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. De hát ugye ne felejtsük el, hogy azért ilyenkor vasárnap délutánonként szoktak visszaindulni Budapestre, a például vidéki rokonokat meglátogatók és az autópályák Budapest felé vezető oldalán általában azért ilyenkor nehézkesebb szokott lenni az A-ból B-be eljutás. Pilisvörösvár belterületén a 10-es főúton a főutcában rendőri jelenléttel találkozhatnak az autósok, úgyhogy arrafelé nagyon figyeljen mindenki a sebességhatárok és a szabályok betartására, bár ez ugye máshol is fontos szempont. Székesfehérváron is ott a Trafipax, a Szácsa utcában lehet összefutni velük és a Berényi úton. Ha van közlekedési infójuk, szóljanak 0630 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Egy dal Nyugat-Európából, Tom Grennan és a Little Bit of Love itt a Sláger FM-en. Hétvégén ilyen jó zenéket játszunk. Örülök, hogy együtt lehetünk, és közösen tölthetjük el a vasárnap délután minden kellemes percét. Jönnek-mennek az emberek, autóval, gyalog, vagy éppen kerékpárral a fővárosban, hiszen nálunk erre is remek lehetőségek vannak. És miért is ne használnánk ki a jó időt? 28-29 fok ma a csúcs, sokfelé süt a nap, úgyhogy érdemes lehet egy picit kimozdulni, sétálni egyet a Margit-szigeten, vagy csak úgy jönni-menni a városban, és csak úgy élvezni a jó időt. Mindemellett, ha már jó idő, akkor miért ne sétálnánk a napfényben? Walking on Sunshine, itt a 80-as évek egyik hatalmas felvétele, a Katrina and the Waves-től.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, mondta a főkapitány. Vonat és teherautó ütközött a fővárosban. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát. Molnár Róbert vagyok. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Tertlik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Tertlik Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van, mondta. Továbbra is rengeteg a sebességtúllépés Budapesten, amivel továbbra is sok munkájuk van. A közutak biztonságát az itt a sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteket sokszor ők okozzák. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval között. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy roller balesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát a budapesti finálén. Az 1-1-es rendes játékidő és a gólt nem hozó hosszabbítást követően 11-esekkel legyőzte az Arsenalt, így a francia aranyérmes megvédte címét a Bajnokok Ligájában. Budapest szombaton délutánra hatalmas pattanásig feszült futballkatlanná változott. A BL döntő előtt a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói pillanatok alatt birtokba vették a várost. Kiemelkedő eredménnyel zárt a szereplését a magyar válogatott a Lengyelországban megrendezett 40. vitorlázó repülővilágbajnokságon. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban, újabb világbajnoki érmet hozva a magyar vitorlázó repülésnek. A 18 méteres géposztályban is remekül szerepeltek a magyar pilóták. Negró Kornél a 7., míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a versenyt. Hétfőn eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés várható. Többfelé várható viszont egy zápor, zivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás is kísérheti. Zivatarok környezetében is megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
2: Jó utat kívánok, hozom a közlekedési híreket itt a Sláger FM-en, hogyha valami érdemlegeset, fontosat láttak, szóljanak róla, segítsük egymást. 0630 30 30 95 8-as, ami telefon és SMS számunk. Budapesten vannak pontok, ahol jelen pillanatban lassabb a haladás, például a Budaörsi út egy ilyen szakasz, de több az autós a Kiskörút, a Nagykörút egyes szakaszain, a Rákóczi út és az Üllői út egyes részein is meglassul a haladás. Tudjanak róla, hogy a 7-es főúton Velence belterületén, a Balatoni úton trafipaxot láttak korábban hallgatóink, mint ahogy Székesfehérváron és a Szárcsa utcában és a Berényi úton. Legalábbis korábban ilyen jellegű híreket kaptunk. Mint ahogy arról is szólt a fáma, hogy a 10. kerületi Maglódi úton volt egy baleset, ott most már megszűnt a forgalmi akadály, úgyhogy bátran el lehet indulni arra felé. Számoljanak viszont arra, hogy a pesti alsórakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a szakaszt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál jelenleg irányonként egy sáv járható a csatorna karbantartása miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Óra után is. Ne felejtjék, tart a Sláger FM gyermeknapi fejtörője, mindezek mellett pedig játsszuk a legnagyobb slágereket. Hello, Karakas Balázs vagyok. A 2022-es Eurovíziós Dalfesztivál óta ismerjük Rosalind örmény énekesnőt. Ezzel a dallal ment nagyot. Itt a Smash!
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Se elmélkedett azon, mi lenne, ha vissza tudná pörgetni az időkerekét. Ez itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, és persze egész nap zajlott a gyermeknapi fejtörős játékunk. Itt van egy újabb hallgatónk, aki lehetséges nyertesként versenyzik. Ha minden igaz, Petra már itt van velem a vonalban. Petra, te honnan telefonálsz?
1: Budapestről.
0: Szuper! Nem tudom, hogy tudod-e a játékunk, hogy működik. Vannak ugye Harry Potteres fejtörőink is, dínós fejtörőink is. Ha megfejted mind a kettőt, akkor a Harry Potter kiállításra és a Köki Dino Parkba is tiéd a négy fős családi belépő. Ha csak az egyiket, akkor az egyik helyre tudsz menni.
1: Oké.
0: Okay. Készen állsz a nagy kérdésekre?
1: Igen.
0: Hogy hívják azt a varázslatot, amivel fényt lehet csinálni a pálca végén, ugye a Harry Potterben? Mit mondtak olyankor mindig így? Suintottak egy hatalmasat.
1: Fényvarázsló varázslat, az a Lumos?
0: Úgy, a Lumos. Úgy, gratulálok, meg is van a négy fős családi belépő a Harry Potter kiállításra.
1: Jaj, de jó, köszönjük szépen.
0: És akkor a dinós. Melyik dinoszaurusznak volt hatalmas tüskékkel borított háta?
1: Stegosaurus.
0: Az! Gratulálok, megvan a dinós belépő is.
1: De jó, nagyon örülünk neki. Nagyon fognak örülni a gyerekek. Jó napot!
0: Sziasztok! Hányan vannak gyerkőcök?
1: Két kislány.
0: És szeretik a dinókat is, meg Harry Pottert is.
1: A kicsi a dinókat szereti, jobban a nagy meg szerintem inkább a Harry Pottert, úgyhogy
0: hát ez boldogság milyen? Lesz. Milyen jó családi összhang. Mindenki kap valamit.
1: Igen, nagyon örülünk neki.
0: Mi a tervetek gyermeknapra?
1: Itt vagyunk most egy Dunakeszin van egy ilyen gyereknapi rendezvény, úgyhogy itt most jó nagy zivaj van, és itt nagyon sok minden program van, úgyhogy itt vagyunk most velük.
0: Szuper, én mindenképpen kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, és hát persze a magam módján igyekszem ehhez hozzájárulni. Egy jó Dua Lipa dallal tiétek a Training Season, csodaszép délutánt kívánok!
1: Köszönöm, szép napot! Szia, szia.

0: Egy fiúbanddal gondolom nem árulok el sok titkot, hogy 5 tagból állt, hiszen ők voltak a Five és a Keep on Moving. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig egy fiatal német énekessel, Tim Kamraddal. A srác mindössze 29 éves, viszont Európa szerte nagyon sok felé ismerik már a nevét. Azonnal a Be Mine hallgatható tőle. Előtte mondom a közlekedési híreket, és azt is nézzük, milyen időjárás várható a fővárosban. Az elmúlt időszakban azért nem volt hideg Budapesten, ez nyilván együtt járt azzal, hogy a pollen terhelés is felerősödött. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja magas, a csalánféléké, az utifűjé és a bodzája közepes tartományban alakulhat a fővárosban. Alacsony koncentrációban van jelen a légkörben a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és a tiszafafélék, a hárs, a bálványfa, a tölgy, a nyírvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenjeivel is találkozhatunk. Most hozom a közlekedési információkat. Zoli arról írt SMS-t, hogy a Bécsi úton rendőri jelenléttel futhatunk össze. Figyeljen nagyon mindenki a lába súlyára azon a szakaszon. Egyébként trafipaxokkal találkozhatunk Székesfehérvár környékén, például a Szárcsa utcában, valamint a Berényi úton Fehérváron és a 81-esen Sárkeresztes és Fehérvár között, valamint korábban a 7-es főúton Velence-Bell területén is láttak sebességellenőrző eszközöket hallgatóink. Budapesten pedig néhány ponton azért jelenleg is lassabb a haladás, például a Kokáért a hozzánk legutóbb bejutott információk szerint a Budaörsi út egyes szakaszain, valamint a Kiskörúton és a nagyobb csomópontok közelében a Nagykörúton is nagyobb lehet az áthaladási idő. Számítsanak arra, hogy szokásosan lezárták a hétvégére a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, a gyalogos és a kerékpáros forgalom vehette birtokba azt a területet. Lezárták a 18. kerületi Margóti Vadar utcát, a Kele utca és a Cifra György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát is rendezvény miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk, és minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM, és a legnagyobb slágerek változatosan.

Selena Gomez és a Calm Down itt a Sláger FM-en. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Azért jó azt látni, hogy fejlődnek Budapesten a kerékpáros lehetőségek, és tényleg egyre több felé megyünk, rengeteg biciklist találhatunk, és mindezek mellett elkezdtek megszaporodni a fővárosban a kerékpáros szervizpontok is. Egyébként a 13. kerületi önkormányzat a lakosok igényeinek megfelelően szeretne még szervizpontokat kihelyezni a kerületben. Az igényeket egy online kérdőív formájában mérik fel, így hogyha önök számára is ez egy fontos kérdéskör, akkor június 15-ig ezt az online kérdőívet kitölthetik. Most is lehet már sokfelé egyébként a 13. kerületben kerékpárpumpát találni, nyilvános helyen, de komplett szervizpontokkal is lehet találkozni. Érdemes ennek pontos listájának utána nézni, hogyha önök számára is fontos lehet ez bármikor, és aki bizony sokat közlekedik biciklivel, számára fontos lehet. Mivel egyre közelebb a 6 óra, én viszont ezzel már megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet, legközelebb velem jövő héten szombaton találkozhatnak majd. 6 órától viszont indul a slágerlista a Kovács Áronnal és Kisóval, jó sztorikkal, jó zenékkel, pont úgy, ahogy mindennek rendje módja kívánja. Én már a két belevalós ráccal, a Valmarral búcsúzom, jön tőlük a színvak, Karakas Balázs kicsekkol, szép vasárnap délutánt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe, a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazását.

0: és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
1: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: A Veszprémi kórházba látogatott az egészségügyi miniszter. Veszprémi üzletembert választottak a VOSZ új elnökévé. Június végén rendezik meg a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. A Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházba látogatott dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter és dr. Buga László államtitkár. A vizit elsődleges célja a meghibásodott hűtőberendezés helyzetének felmérése volt. A testvezető személyesen tekintette meg a hűtőgépet, valamint az ideiglenesen üzembe állított folyadékhűtőt is. A kórház vezetése tájékoztatást adott a javítási munkálatok állásáról és az intézmény jövőbeli fejlesztési terveiről. A megbeszélésen szó esett az új egészségügyi kormányzat stratégiájáról, valamint a betegellátás minőségének javításáról is. Az egészségügyi miniszter kiemelte a transzparencia és az adatalapú működés fontosságát, emellett hangsúlyozta a kórházi higiénia és a fertőzések megelőzésének jelentőségét. Veszprémi üzletembert választottak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége új elnökévé. A szervezet tisztújító küldött gyűlésén Gazsi Attila kapott 5 évre szóló megbízatást, aki a leköszönő Eppel János helyét veszi át. Az új elnök bejelentette, 100 nap 100 vállalkozás néven országos konzultációs program indul, amelyben közvetlenül a cégekről gyűjtik majd össze a működés nehezítő problémákat és fejlesztési javaslatokat. A VOSZ célja, hogy a kis és középvállalkozások számára kevesebb adminisztrációt, könnyebb finanszírozást és versenyképesebb működési környezetet segítsen kialakítani. Gazsi Attila szerint a magyar gazdaság egyik legfontosabb tartaléka a hazai KKV-k termelékenységének növelésében rejlik. Június 2-án évfélig lehet szavazni az év kerékpár útjára. A döntős útvonalak között Veszprém vármegye is képviselteti magát. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője Petényi Mirko elmondta, a kezdeményezés célja, hogy bemutassa a hazai kerékpározás sokszínűségét és felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedésre. Az idei mezőnyben 11 élményalapú útvonal szerepel, köztük a Balatonfelvidéki térség bringás szakasza is, amely a természeti és turisztikai látványosságok miatt esélyes lehet a győzelemre. 9. alkalommal rendezi meg a Rátonyi Róbert Operett Fesztivált június 18-a és 21-e között a Veszprémi Petőfi Színház. A fesztivál programját pénteken jelentették be. A beharangozó sajtótájékoztatón Sótonyi Mónika alpolgármester rámutatott, a városnak 13 kiemelt fesztiválja van, melyek jól megférnek egymás mellett és kiegészítik egymást. Ennek az elit csapatnak a tagja a Rátonyi Róbert Operett Fesztivál is. Az operett egészen csodálatos műfaj, nemzeti örökségünk, a magyarság egyik nagyon fontos kincse, jegyezte meg az alpolgármester, aki dicsérte a színház munkáját, hiszen a fesztivál megszervezésével hidat képeznek a generációk között, és továbbadják kulturális örökségünket. Az idei programkínálatot Keller János, a Székesfehérvári Vörös Marti Színház színművésze, a fesztivál művészeti vezetője ismertette. Június 18-án a már hagyományosnak nevezhető felvonulással kezdődik a 4 napos rendezvénysorozat. Aznap este a Hipolita lakály című darabot tűzik műsorra. Június 26-a és 28-a között rendezik meg Veszprémben a 11. Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. Az ingyenes 3 napos összművészeti eseményen a lelki programok mellett könnyű zenei koncertek, színházi előadások, irodalmi estek és közéleti beszélgetések várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Queen Bee, a Honey Beast, a Hiperkarma, az Irie Mafia és a Budapest Vár is. A fesztivál idei központi témája a szó és csend, amelyet teológiai, kulturális és társadalmi szempontokból is körbejárnak az előadásokon. A Sláger FM híreit Szendőf Boritól hallották.
1: Hétvégén és hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csak csatorna karbantartása miatt. Vasárnapra lezárják a Margóti-Vadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városháza utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát is rendezvény miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Szintén lezárták a 15. kerületi Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Szintén felújítás miatt lezárták a Szabadság utcát a Baross utcánál, ezért a Baross utcából csak jobbra lehet kihajtani. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Vezessenek lassan, óvatosan, vigyázzanak magukra, meg a többi közlekedőre is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz, Orsi a múlpolosz dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Kylie Minogue. Kis hiány Disney hercegnő lett, csak Donald Kacsa végül is Daisy-t választotta. Felmerült, hogy a hangját adja egy animációs film főszereplőjének, de végül nem lett belőle semmi. Akkor meg miért hír? Mert az is felmerült, hogy én Disney hercegnő leszek, mert felmerült, mert bennem felmerült, csak aztán nem lett belőle semmi.
5: Döbbenetes.
4: Pont ugyanennyit ér ez a hír. Édes jó Istenem, na Kashmir és a Wild Ride, menjen a 20-on, menjen az Opel Valli slágerlista, mert...
5: Legyen óvatos.
4: Innom kell valamit mindig.

0: Charlie XX és az Apple a 18-on. És hölgyeim és uraim, Charlie XX-et konferálom elég régóta, és most tudtam meg a kislányomtól, hogy ő egy nő. Mert hogy megmutatta, hogy mi az, amit én idáig konfoltam. Mert én nem hallgattam meg a Charlie XX-t, mindig orsíjön utána, és ilyenkor tudok kimenni a mosdóba. De kiderült, hogy ő nő. Tehát, hogy de akkor miért Charlie?
1: Mi a neve?
0: Charlotte? Charlotte becézése talán?
2: Talán az is elég lesz.
0: Mi ez a hülyeség? Mert ugye a Charlie az Károly, nem?
1: Mit tudja mi?
0: El tudnátok képzelni Horváth Charlie néven egy nőt?
3: Tiltakozom!
0: Hát most én is. Na gyere, Orsi, és hozz valamit a múltba.
4: Visszapillantó.
5: 29 évvel ezelőtt, 1997-ben három fiatal srác, Isaac Taylor és Zach Hanson berobbant a nemzetközi zenei életbe az M-Bab című kislemezükkel. Ez a bemutatkozó daluk három hétig vezette az amerikai slágerlistát, és összesen 27 országban lett listavezető. Őrületes siker volt, főleg ha belegondolunk, hogy a legfiatalabb testvér akkor mindössze 11 éves volt. Most visszarepülünk a 90-es évekbe, jön az a bizonyos

0: Branson és az Mbapp. Jó dal, szeretem. Érkezik a hét sztárja, Kylie Minogue. A szerelemben nem annyira szerencsés, általában 5 évig maradnak mellette, ami egyébként hülyeség, mert attól függ, honnan nézzük. Van, akinek életében nem volt 5 éves kapcsolata, van, aki meg életében nem akar többet.
1: Ez igaz.
0: 5 évnél valakivel maradni, tehát, hogy na. Oliver Martinez, André Velenok... André Velenk hosszú és 5 év után lépett le, korábban viszonya volt többek között Michael Hutchinssal, ő 5 perc után lépett le, Lenny Kravitzsel, ő 5 nővel lépett le, Albert Monopoly herceggel, ő 5 milliárddal lépett le, Jean-Claude Van Damme-mal, Nick Cave-vel és Robbie Williams-szel.
1: Szép munka.
0: 2018-ot a Paul Solomon-szal járt, jegyesek is voltak, aztán bérletesek lettek, aztán jött a bűvös ötös szám, aztán 23-on szakítottak. Kylie azóta egyedülálló.
2: Akkor itt az ideje, hogy becsajozzak.
0: Nem a személyiségre gondolok, hanem inkább, hogy egyedül áll. Tehát, hogy senkivel sem mutatkozott nyilvánosság előtt az utóbbi időben.
1: Aha.
0: Csak a zárt ajtók mögött, amit most Teddy Swims-szel kinyitunk a 17-en.

0: Benedict Law és a Get Lucky múltati bronzérmesünk ekkorát csúszott, Fastboy pedig egy helyet rontott a Good Life-val, úgy látszik, hogy a jó élet is csúszik lefelé, így a 16. volt. Na, egy kis keserű mész Fastboynak, Orsi, ezzel kapcsolatban egy dal esetleg a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A United a 2000-es évek elejének egyik legsikeresebb magyar zenekara volt. A dalokat maguk írták, saját hangzásuk volt, slágerre halmoztak. Hófehér Jaguár, hajnalban még a nap is más, nincs ősz, nincs tél, és végül 2002-ben jött a keserű méz, ami koronát tett az akkori korszakukra. Most 24 évet ugrunk vissza az időben, jön a United.

0: United és a keserű méz, köszönjük szépen! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján, és mindig elmondom, hogy mennyire sajnálom, hogy a United feloszlott. Az egy jó minőségi popbanda volt. Külön-külön is ügyesek a srácok, meg együtt is jók voltak. Na mindegy, érkezik a hét sztárja, Kylie Minogue! A hatodik stúdió albuma az Impossible Princess néven jelent volna meg, ám Diana hercegnő halála miatt Kylie Minogue-ra módosította. Vannak rosszkor megtörtént halálesetek, ez tényleg így van. Például akinek a szülei mondjuk karácsonykor halnak meg, vagy születésnapokon, vagy mondjuk egy album megjelenése előtt pont, amit úgy akartál elnevezni, ahogy, tehát hogy ehhez is érzékkel, azt gondolom. A két című duett Robbie Williams-el hatalmas láger lett, zsűrizett a Brit Voice-ban, állítólag a Black Eyed Peas tag Will.i.am miatt vállalta a műsort, és ezt most így nem írnám körül,
1: akkor jó.
0: Hogyan értjük mindezt, mert fogalmam nincs, de állítólag miatta vállalta.
1: De ez most mellékes.
0: De van ilyen, különösen Magyarországon, hogyha meghívnak zsűrizni, vagy bárhova egy műsorba, azért nem baj, hogy megkérdezed, hogy kik vannak még benne. Ha nézők imádták, új szint itt a produkcióba, hát a Will.i.am volt az alap, akkor mindenképpen ez a tejfölszőke kislány, akinek példaképe Madonna. Na itt akkor most lapozzunk, mert ezt fel kell dolgozom. Mert Ingerix, Matisse Szatko és Burz Butterflies már is berontott, és 14. helyen rap

0: Jackson, Sarah Michelle Miller, Don't Leave Kylie a 12. Ez a Kylie, ez ugyanaz a Kylie? Nekik írták?
1: Fogalmam sincs, ingam nincs róla.
0: Az accent, az a Kylie-nak írta a Don't Leave Kylie-t? Orsi, mit tudsz erről? Orsi, ilyenkor sosincs itt. Ed Sheeran és a kamera a 13. Na, most meg megjön, de nem mutatja, hogy siet. Akkor tessék, csinálj, amit akarsz.
2: Visszapillantó.
3: Mel B, azaz Melanie Brown 51 éves lett. Ő volt a Spice Girls Carey Spice-a, a kihívó stílusával, harsány energiájával. A lányban a 90-es évek popkultúrájának meghatározó ikonja lett, Mel B pedig később színésznőként és tévés személyiségként is befutott. A magánélete sem volt unalmas, 2006-ban például Eddie Murphyvel járt, közös gyermekük is született. Most visszamegyünk 1996-ba, a lánybandák fénykorába. Who do you think you are? A Spice Girls.

0: Boys, girls, who do you think you are? Oh, micsoda kérdés. Kemény kérdések ilyen puha lányoktól. Na de közben egy kis bulvár. Mel Gibsont Olaszországban kapták Lecce végre új párjával, Antonella Salvucci-val. A páros Rómában romantikázott, kézenfogva sétáltak, és láthatólag nagyon közel kerültek egymáshoz.
1: Folytos.
0: Ami Rómában nem olyan nehéz, mert hogy többnyire tömeg van. A benfentesek szerint a kapcsolatuk még friss, de már komoly köztük az összhang. Hú, te! Ez őrület. Egyik se esett hasra a macska kövön, nem? Tehát sétáltak, és komoly az összhang. Ez
1: csak óvatosan, ha meg nem sértem.
0: Az hogy lehet? Egyik se fújta bele az órát a másik sájába. Például. Hát, ez fantasztikus. Gibson az elmúlt években visszafogottabb magánéletet élt, ezért is lepődtek meg sokan az új románcon. Antonella Salvucci Olaszországban ismert televíziós személyiség és modell.
1: Van ilyen.
0: A fotók alapján a 69 éves színész kifejezetten boldognak tűnik az új kapcsolatában, amiről azt se tudjuk, hogy kapcsolat-e. De köszönjük a híreket, mert Hipaton és Norma Jean meg a Henry Puff végre az Out of My Head-del befejezi ezt az órát. Tessék, 11-es.

0: Patton, Norma Jean Martin, Henny és az Out of My Head az óra végén, és már csak a legjobbak vannak hátra a top 10, úgyhogy egy kis időjárás, egy kis közlekedés, aztán folytatjuk az Opel Valli slágerlistát legott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Fákat ültetnek a parkoló órák helyére, 20-30 cm-nyi víz hiányzik a Balatonból, megvédte címét a Paris Saint-Germain a budapesti döntőn. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Fákat ültetnek, vagy kisebb zöld szigeteket alakítanak ki a parkoló órák helyére, amelyeket hamarosan leszerelnek, közölte Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere. A változás egy fővárosi rendelet nyomán indul, amely szerint 2027-től kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet parkolási díjat fizetni, így az automaták feleslegessé válnak. Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy gondoskodnak a parkolási övezetnek egyértelmű kitáblázásáról, és bízik abban, hogy a felszabaduló területek nagy része zöldíthető lesz. A polgármester szerint a cél egyértelmű, kihasználatlan automaták helyett több fa és több zöld felület legyen a második kerületben. 1,5 millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ár a fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Egy nagy hazai ingatlanos cég új piaci riportja szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, még a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest a héten Agárnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt, szeptember 23-án Agárnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Alap szerint ugyanakkor nem példa nélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Személyvonattal ütközött egy autó pénteken késő este Sűjsápon. A balesetben a gépkocsiban utazó három ember meghalt, írta a MÁV Inform. A Szolnokról este 10-kor a keleti pályaudvarra induló vonat Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött a személyautóval. A helyszínen és a hajnali órákig tartott. A szolnoki vasútvonalon a menetrend szerinti közlekedés szombat reggelre állt helyre. A balesetről a település polgármestere Horinka László a Facebookon azt írta, mély megrendüléssel értesült a péntek éjszaka történt tragikus vasúti balesetről. Egymásba hajtott 6 személykocsi az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán szombaton kora este, írja a Katasztrófa Védelem. A 36-os kilométernél történt balesetben 9 ember volt érintett, hozzájuk mentő érkezett. A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak, az autópálya érintett szakaszát egy időre teljes szélességében le is zárták. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált. A teltházas Puskás arénában rendezett találkozó 5. percében a londoni csapat került előnybe, a második félidő derekán pedig büntetőből jött az egyenlítés. A folytatásban és a hosszabbításban nem esett gól. Hétfőn eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés várható. Többfelé várható viszont egy zápor, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Hétvégén és hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csak csatorna karbantartása miatt. Vasárnapra lezárják a Margóti-Vadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városháza utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát is rendelkezik. rendezvény miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Szintén lezárták a 15. kerületi pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Szintén felújítás miatt lezárták a Szabadság utcát a Baross utcánál, ezért a Baross utcából csak jobbra lehet kihajtani. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Vezessenek lassan, óvatosan, vigyázzanak magukra, meg a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Na hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Itt a top 10! Orsi a múltból az dalokat, a hétszárja pedig a szünnepös Kylie Minogue. Folytatjuk az Opel Wallis slágerlistát Cameron-del. Légy az enyém! A

0: és a Dead Dance a 8., Lady Gaga és az Abracadabra pedig a 9. Micsoda varázslat, őrület, viszont aki most jön, az nem Lady Gaga, hanem sokkal jobb nő, Horst.
1: Visszapillantó.
2: A TNT 1997-ben még happy hardcore vonalon kezdett, de 2002-re már letisztult slágeres popzenét játszottak. Ekkor jelent meg a Nem jön álom szememre című dalok, amely azon a napon a slágerista 8. helyét foglalta el. A TNT hangzása és stílusa már a igazi nosztalgia faktor, időutazás indul, jöjjön a Nem jön álom a szememre.

0: és ha nem jön állam a szememre. Hát ez mondjuk egy robbanószernél, ez nem csodálom. Tehát, hogy a TNT közelében lenni, az nem az a szendergés. Na de, jöjjön most egy kis... megemlékezés Kylie Minogue-ról az utolsó info a hét sztárjában ebben a kis mai slágerlistánkon, az Opelvali slágerlistán, méghozzá a Can't Get You Out of My Head a mai napig a legnépszerűbb slágere. Ez például egy érdekes adat. Ennél nem tudott jobbat csinálni.
1: Miért?
0: Igaz, rosszabbat se könnyű. 40 országban volt listavezető, a híres sláger több sztár is visszautasította, mielőtt Kylie-nál kötött ki. Hoppá! Solly Ellis Baxternak és az S Club 7-nek is felajánlották, de mindketten nemet mondtak. A hét sztárja mindössze 152 cm magas, saját szemüvegmárkája van, hogy jobban lássa a centist, saját nevével luxus ágynemű és lakberendezési tárgyakat dobott piacra, sminktermékei, parfümje is vannak, és második Erzsébet is rajongót érte az utolsó leheletéig.
2: Ez lényeges.
0: Hát ennyit Kylie Minogue-ról, gyerekek. Az én életem zeneileg el lett volna nélkül eltek, gondolom, hogy a kisebbséghez tartozom. Sam Felt és Rosaline Heart Like Mine-nal a hetedik.

0: slágerlista.
1: Vasárnapi visszaszámlálás. A hét 20 legnagyobb slágere.
0: Ötödik.
1: Ez a Sláger FM.

0: Taylor Swift és a Fade of Ophelia az 5. helyen, Tóth Abigail X and the Sugar Daddy a 19-ről megérkezett a 6-ra, de most Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 1975. május 27-én született Andre 3000, az Outkast egyik tagja. Középiskolás korában találkozott Big Boy-jal és megalapították az Outkastet. Az áttörés 2001-ben jött, amikor a Miss Jackson című daluk világszerte sláger lett, és ezzel elindult a duó legendás pályafutása. Most jön a dal, amivel milliók figyeltek fel rájuk, Miss Jackson az

0: Outkast és a Mrs. Jackson. Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelvali slágerlista, ahol úgy tűnik, hogy be kell jelentenem egy új álompár születését.
1: Na, én akkor megyek.
0: Nem itthon, Hollywoodban. Kendall Jenner és az Euphoria sztárját Jacob Elordit egy hawaii tengerparton kapták lencse végre, méghozzá nagyon bensőséges pillanatok közben.
2: Pompá!
0: Miért csináltok ilyet?
1: Nem mondhatom meg.
0: Miért nem hagyjátok ezt a Kendall Jennert, meg a Jacob Elordit, akik tényleg az ember így elordít egy b***et, hogy miért kell ezt csinálni?
3: Miért te?
0: A hawaii tengerparton. Legalább ott hagyjátok már békén őket. Egyébként ez is furcsa, mert ezt kifejezetten személytolognak tartom, hogy amíg a munkáját végzik, ahol valaki forgatásokon van, itt vacsorázik, ott vacsorázik, addig fotózgassák őket, amikor elmegynek nyaralni. Tehát amikor nem forgattak a Hawaii tengerparton, hanem végre el akarnak menni, tehát akkor nem lehet őket arra az egy hétre békibe hagyni. De most komolyan.
3: Ne!
0: Na mindegy, a TMZ által megszerzett fotókon a modell és színész láthatóan teljesen egymásba hangolódva pihentek Hawaii egyik eldugott partszakaszán. Nem volt eléggé eldugva. Ez itt a probléma. Ölelkeztek, csókolóztak, élvezték a romantikus hétvégét a hullámok mellett, miközben a helyi lakosság paparazzik, és akik beadják pénzért ezeket a fotókat különböző magazinoknak, fotózgatták őket, hogy rohadjon el a lelkük. Nem igaz, Gyuri bácsi?
2: Úgy van.
0: A labzajént kapcsolatuk egyre komolyabbá válik, és már nem is próbálják titkolni az érzelmeiket, hát most már nincs hova. A rajongók azonnal találgatni kezdtek, vajon Hollywood következő sztárpárja született meg? Nem, nem egy sztárpár született meg, hanem elbattuk egy jó hétvégét.
4: Ide figyeljen, fogja be a száját, mert őrizetbe veszem.
0: Nem ugyanaz a kettő. Ray Dalton és a Blood Running a negyedik. Lely.

0: kimondottan is a Blood Running után nem jöhet más, csak Orsi és egy dal Kylie Minogue-kal, hiszen ő volt a hét sztárja.
1: Visszapillantó.
2: A hét sztárja Kylie Minogue, aki az 58. születésnapját ünnepli. Az ausztrál pop ikon 2003-ban adta ki 9. stúdióalbumát, a Body Language-t. Erről szól most a Red Blooded Woman. Kylie több mint 3 évtizede van a pályán, és még mindig aktuális. Következzen tehát egy vérből modern popsláger tőle.

Minogue és a Red Blooded Woman, vörös vérű asszony. Hát, más ugye nem nagyon van, de azért köszönjük. Már csak a top 3 van hátra, de nézzük meg, illetve hallgassuk vissza egy picikét, hogy kik kerültek be a legjobb 10-be. Cameron és a Be Mine a 10. Lady Gaga elhozta a 9. és a 8. helyet is, először az Abracadabra szól. Nyolcadikon meg a Tap Dance. Sam Feld és Rosaline Heart Like Mine-ja a 7. Hatodiken Tóta Bigél, Ex and the Sugar Daddy.

Ray Dalton is a Blood Running a negyedik. És nincs más hátra, mint a bronzérmes. Az alanyat cserélte bronzra, úgyhogy Ed Sheeran nem annyira boldog. Azt hiszem.

0: Sheeran és az Azizám a harmadik helyen. Na, Ryan Goslingról is beszéljünk egy kicsit, mert nagyon szeretitek, én meg azt sose értettem, hogy nem annyira szép a csávó. Általában a kisugárzása olyan, hogy bírják a nők.
1: Tényleg?
0: Én nem tudom, hogy tényleg mi az, de szerintem nincs benne az első 30 legszebb hollywoodi férfiben, de én tudom, én nem vagyok mérvadó.
1: Tiltakozom!
0: Mi ellen, hogy nem vagyok mérvadó, vagy hogy nincs benne?
2: B.
0: Szóval Ryan Gosling meglepő részletet árult el a karrierje egyik legnagyobb csalódásáról. Peter Jackson egyik filmjére készült 2009-ben a komfortos Mennyországra, és annyira komolyan vette a szerepet, hogy rengeteget hízott hozzá, 27 kilót.
3: De jó ég.
0: Úgy gondolta, hogy a karakterének túlsúlyosnak kell lennie, és teljesen átalakította a testét. A rendező viszont állítólag teljesen ledöbbent, amikor meglátta, és végül kirúgta a produkcióból. A színész szerint akkoriban nagyon nehezen élte meg a történteket, az eset Mike Hollywood egyik legismertebb, majdnem szerepe.
3: Már nem.
0: A rendező Mark Wahlbergre cserélte Goslingot. Ez nem lehet, hogy úgy történt, hogy megígérték neki a szerepet. Ő egy kicsit így megörült ennek, beírta a naptárba, és úgy elkezdett fogyasztani. Mármint úgy fogyasztani, hogy nem a kilókból, hanem kalóriából kezdett fogyasztani. És jó meghízott, és megjelent 27 kiló pluszosan, és így nézte a rendező, hogy hát ez meg ki.
4: Majd később mindent elmagyarázok.
0: Úgy nézhetett ki, mint egy óriás medúza, aki felfajta Ryan Goslingot. Na, ez nem tetszett Peter Jacksonnak. Na, minden esetre, tehát, hogy nagyon fontos, hogy direkt ne hízzatok. Jó, megy az véletlenül is.
2: Igaz.
0: Bibi Rixa és a Faithless New Religion-je viszont a második.

0: a Faithless és a New Religion 2. Mármint, hogy 2 a második. Ez is térmes a héten. És a Insiderről még egy hír. Azt ígértem, hogy nem lesz több, de sajnos van még egy.
1: Új hírek?
0: Másodszor is rákkal diagnosztizálták Kylie Minogue-ot, a hétsztárját. A 2000-es években már megküzdöttem el rákkal, ezt ugye elmondtam már az adásunk valamelyik részében, ám most az új dokumentumfilm sorozatából kiderült, hogy évekkel a sikeres kezelés után 2021-ben másodszor is diagnosztizáltak nála súlyos betegséget. Kylie akkor teljes titokban a négy fal között nézett szembe a mellrákkal még egyszer, és úgy érezte, hogy csak árnyéka önmagának. Szerencsére újra legyőzte a kort.
1: Döbbenetes.
0: Úgyhogy szerintem most van a rák, húzza a rákba, keressen valami, nem tudom, más gazdatestet. Kylie-t már eléggé megrángatta. Én pedig akkor megrángatom a csengőt, mert hogy ennyi volt már az Opel-val is lágelista. Kicsöngettek! Uraim, eljött a búcsú ideje, ilyenkor tartalmas mondatokat várunk mindenkitől.
2: Kissé kemény a dolog, ha megérti.
0: Nem sikerült. A Hearst és a Purple Disco Machine a Wonderful Life-val az első, az ezüstöt cserélte aranyra. Na, én pedig a pultot ajtóra.

0: héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Vallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismerslágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe, a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
7: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokoládszínterápiás arcbarnító vár.
8: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
7: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csoki barnaság.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
11: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

Nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél itthon. Megtartották a veszprémi Borsalon Garden Partit. Viktor Vazarely születésének 120. évfordulójára emlékezik új vetítésével a Kód. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu. A tavaszi időszakban Budapestet Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balaton.

0: füred. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban átrendeződik az úti célok listája. Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a tízes mezőnyben még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is szerepel. A sorrend még változhat, mert idén is erős a trend, hogy az utolsó pillanatban foglalnak az utazók. A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33%-át adja, és az apartmanok iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet. Pénteken megemlékezést tartottak a Hősök napja alkalmából az Alsóvárosi temetőben. A himnusz éneklését követően Pék Tibor ezredes, a Magyar Honvédség légi műveleti vezérkari és irányítási központ, légi irányító központ parancsnoka mondott beszédet, majd a protestáns tábori püspökség kiemelt tábori lelkésze Szabó György alezredes imádságában a 62. Zsoltárból idézett. Köszönetet mondott azoknak, akik a nehéz időkben helytálltak, vállalták kötelességüket, és akik saját életüknél is fontosabbnak tartották embertársaik védelmét. A folytatásban a társadalmi és fegyveres szervezetek, katonai nyugállományú egyesületek képviselői helyezték el koszorúikat az emlékmű előtt. Veszprém képviseletében Kovács Áron önkormányzati képviselő jelent meg. Június 26-a és 28-a között rendezik meg Veszprémben a 11. Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. Az ingyenes háromnapos összművészeti eseményen a lelki programok mellett könnyűzenei koncertek, színházi előadások, irodalmi estek és közéleti beszélgetések várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Queen Bee, a Honey Beast, a Hiperkarma, az Irie Mafia és a Budapest Bár is. A fesztivál idei központi témája a szó és csend, amelyet teológiai, kulturális és társadalmi szempontból is körbejárnak az előadásokon. A programban komoly zenei koncertek, gyermekfoglalkozások, kiállítások és klasszikus színpadi művek, köztük az Abigail és a Pál utcai fiúk adaptációi is helyet kapnak. Megtartották a veszprémi Borszalon Garden Partit, ahol az esemény 2 éves születésnapját is ünnepelték. Május utolsó péntekén a Dubnicai Palota udvarán rendezték meg az eseményt. A már megszokott hazai borászatok és borkereskedők mellett grillételekkel, valamint borból készült fagylaltal is készültek. A falakon pedig Vazereli ihlette fényfestést tette hangulatosabbá az estét, írja a Vehír. A következő Borszalon szeptemberben rendezik. Viktor Vazereli születésének 120. évfordulójára emlékezik új vetítésével a Veszprémi Kód Digitális Élményközpont. Az alkotó az Opárt mozgalom szülőatya volt. A név az optikai művészet játékos rövidítéseként született meg, az akkor már népszerű Popárt mintájára. Fejtette ki a pénteki megnyitón Gettó Katalin, a pécsi állandó Vazereli kiállítás kurátora. A megjelenteket Hugo Vazereli, a művész dédunokája is köszöntötte. A kódban 16 perces vetítésen mutatják be az alkotó munkáit, Samu Bence és Naske László filmjében. A narrációt Nyári Krisztián írta. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: Miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: A reklám után.
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, mondta a főkapitány. Vonat és teherautó ütközött a fővárosban. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát. Molnár Róbert vagyok. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terlik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Terlik Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van, mondta. Továbbra is rengeteg a sebesség túllépés Budapesten, amivel továbbra is sok

0: munkájuk van. A közutak biztonságát az ittas sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteket sokszor ők okozzák. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval között. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy roller balesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát a budapesti finálén. Az 1-1-es rendes játékidő és a gólt nem hozó hosszabbítást követően 11-esekkel legyőzte az Arsenalt, így a francia aranyérmes megvédte címét a Bajnokok Ligájában. Budapest szombaton délutánra hatalmas pattanásig feszült futballkatlanná változott. A BL döntő előtt a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói pillanatok alatt birtokba vették a várost. Kiemelkedő eredménnyel zárt a szereplését a magyar válogatott a Lengyelországban megrendezett 40. vitorlázó repülővilágbajnokságon. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban, újabb világbajnoki érmet hozva a magyar vitorlázó repülésnek. A 18 méteres géposztályban is remekül szerepeltek a magyar pilóták. Negró Kornél a 7., míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a versenyt. Hétfőn eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés várható. Többfelé várható viszont zápor, zivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás is kísérheti. Zivatarok környezetében is megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1. Ez a Sláger FM.
1: Vállad a pár nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Újra vonatok járnak Ajka és Veszprém között. A PSG legyőzte az Arzenált a BL döntőjében. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Magyar Péterék nem mondtak igazat, amikor diadalittasan posztolták. Megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek. Ezt közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton Facebook oldalán. Azt írta, a Politikó pénteken késő este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozó áttörést hozott, de Magyarország még messze van attól, hogy megkapja a milliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a Politikó cikkéből a fideszes politikus. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napi rendelőti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzetről és annak rendezéséről. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. Mint arról beszámoltunk, fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hért között a 6-os főúton. Az

0: Globuson 28 utas tartózkodott, közülük 25 gyermek. Lapértesülés szerint a vezető rosszul lett, ez okozta a balesetet. Pótlóbuszok helyett újra vonatok járnak Szombatúta, Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon, írta Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható. A vasútvonalat üzemeltető ügyesebb döntése értelmében a forgalom újraindításakor elsőként a tehervonatok indul. Meg, hogy teszteljék a felújított szakasz hibamentes működését. 90 éves korában, pár héttel a születésnapja után meghalt Kardos Péter főrabbi. A Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és Radnóti Miklós antirasszista díjjal kétszer is kitüntetett rabbi, kántor korában a mazsiri rabbi.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
0: Jelentettek a hallgatók és az ő számára is. Kardos Péter Zugló díszpolgára volt.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Fákat ültetnek a parkoló órák helyére, 20-30 cm-nyi víz hiányzik a Balatonból. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a budapesti döntőn. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Fákat ültetnek, vagy kisebb zöld szigeteket alakítanak ki a parkoló órák helyére, amelyeket hamarosan leszerelnek, közölte Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere. A változás egy fővárosi rendelet nyomán indul, amely szerint 2027-től kizárólag mobil applikációval vagy SMS-ben lehet parkolási díjat fizetni, így az automaták feleslegessé válnak. Őrsi Gergely hangsúlyozta, hogy gondoskodnak a parkolási övezetnek egyértelmű kitáblázásáról, és bízik abban, hogy a felszabaduló területek nagy része zöldíthető lesz. A polgármester szerint a cél egyértelmű, kihasználatlan automaták helyett több fa és több zöld felület legyen a második kerületben. 1,5 millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ára a fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Egy nagy hazai ingatlanos cég új piaci riportja szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, még a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest a héten Agárnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt. Szeptember 23-án Agárnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Alap szerint ugyanakkor nem példa nélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Személyvonattal ütközött egy autó pénteken késő este Sűjsápon. A balesetben a gépkocsiban utazó 3 ember meghalt, írta a MÁV Inform. A Szolnokról este 10-kor a keleti pályaudvarra induló vonat Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött a személyautóval. A

0: Helyszínen és a hajnali órákig tartott. A szolnoki vasútvonalon a menetrend szerinti közlekedés szombat reggelre állt helyre. A balesetről a település polgármestere Horinka László a Facebookon azt írta, mély megrendüléssel értesült a péntek éjszaka történt tragikus vasúti balesetről. Egymásba hajtott 6 személykocsi az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán szombaton kora este, írja a katasztrófa védelem. A 36-os kilométernél történt balesetben 9 ember volt érintett, hozzájuk mentő érkezett. A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak, az autópálya érintett szakaszát egy időre teljes szélességében le is zárták. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált. A teltházas Puskás arénában rendezett találkozó 5. percében a londoni csapat került előnybe, a második félidő derekán pedig büntetőből jött az egyenlítés. A folytatásban és a hosszabbításban nem esett gól. Hétfőn eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés várható. Többfelé várható viszont a zápor, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, ne magyarázz a lényeg.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

legnagyobb slágerek változatosan. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Mit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, mondta a főkapitány. Vonat és teherautó ütközött a fővárosban. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát. Molnár Róbert vagyok. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Terdik Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van, mondta. Továbbra is rengeteg a sebességtúllépés Budapesten, amivel továbbra is sok munkájuk van. A közutak biztonságát az itt a sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteket sokszor ők okozzák. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval között. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy rollerbalesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát a budapesti finálén. Az 1-1-es rendes játékidő és a gólt nem hozó hosszabbítást követően 11-esekkel legyőzte az Arsenalt, így a francia aranyérmes megvédte címét a Bajnokok Ligájában. Budapest szombaton délutánra hatalmas pattanásig feszült futballkatlanná változott. A BL döntő előtt a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói pillanatok alatt birtokba vették a várost. Kiemelkedő eredménnyel zárt a szereplését a magyar válogatott a Lengyelországban megrendezett 40. vitorlázó.

0: szereplő világbajnokságon. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban, újabb világbajnoki érmet hozva a magyar vitorlázó repülésnek. A 18 méteres géposztályban is remekül szerepeltek a magyar pilóták. Negró Kornél a 7., míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a versenyt. Hétfőn eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés várható. Többfelé várható viszont zápor, zivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás is kísérheti. Zivatarok környezetében is megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 3-án, szerda este 7:30-kor a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében egy jótékonysági koncert veszi kezdetét a Bagás Közhasznú Egyesület javára. A Párnográszt

0: népszerű, autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált mindent elsöprő hangulatához. A zenekar bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az USA-ban és Mexikóban is. A sikerélmény pedig mindenhol ugyanaz, önfelett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda kezdetektől fogva slágereket hozott létre, a zenekar pedig folyamatosan új stílusa és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárját. A Hamkoám jelentése vagyunk, akik vagyunk. Az együttes 4 tagból áll, Ábri Csaba gitár, Balázs Levente főének, Balázs Sándor kajon és ének, Réthalmi Salamon pedig basszus gitáron játszik. Így állnak ők össze, és szintén autentikus cigánzenét helyezik előtérbe. Hitvallásuk, hogy együtt lélegezzenek a zenével. Mély őszinteség, szívjóság és dinamizmus árad a zenéjükből, amelyet most, ott június 3-án, szerdán este meg is hallhatnak és tapasztalhatnak a Magyar Zeneházában.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, mondta a főkapitány. Vonat és teherautó ütközött a fővárosban. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát. Molnár Róbert vagyok. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terlik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Terlik Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van, mondta. Továbbra is rengeteg a sebességtúllépés Budapesten, amivel továbbra is sok munkájuk van. A közutak biztonságát az itt a sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteket sokszor ők okozzák. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval között. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban 2 ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy rollerbalesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba. A Paris Saint-Germain nyerte meg az idegek harcát a budapesti finálén. Az 1-1-es rendes játékidő és a gólt nem hozó hosszabbítást követően 11-esekkel legyőzte az Arsenalt, így a francia aranyérmes megvédte címét a Bajnokok Ligájában. Budapest szombaton délutánra hatalmas pattanásig feszült futballkatlanná változott. A BL döntő előtt a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói pillanatok alatt birtokba vették a várost. Kiemelkedő eredménnyel zárt a szereplését a magyar válogatott a Lengyelországban megrendezett 40. vitorlázó repülővilágbajnokságon. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben Kassai Péter és Mészáros Zoltán bronzérmet szerzett a 20 méteres kétüléses géposztályban, újabb világbajnoki érmet hozva a magyar vitorlázó repülésnek. A 18 méteres géposztályban is remekül szerepeltek a magyar pilóták. Negró Kornél a 7., míg Tóth Géza a 16. helyen zárta a versenyt. Hétfőn eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés várható. Többfelé

0: Várható viszont egy zápor, zivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás is kísérheti. Zivatarok környezetében is megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: pesgő.
1: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Mi vagyunk a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: nekem nem kell.
1: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 2-án, kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében jön az opera Életre, Halálra, Szubjektív Batta András sorozatának harmadik epizódja, amely bolygó opera, vagy inkább opera bolygó. Mindkettő igaz, mert az opera hatalmas világ mondja, és szüntelenül mozgásban van. Bolyong időben és térben egyaránt, kisugárzása felmérhetetlen, még Freddie Mercury-t is megperzselte, aki vágyott nagyon is az operás éneklésre, és alkalmas is volt rá, tett is kirándulást a csodás opera énekesnő Montserrat Cavalli oldalán az opera színpadon Barcelonában. Persze sokaknak Freddie és a Queen leghíresebb albuma a Night at the Opera jut eszébe. Ez a cím egyébként nem valódi operaesre utal, hanem a híres film A botrány az operában parodisztikus idézete. De az opera eszme

0: Témája maga volt az opera, amikor létkérdés volt, hogy kikkel azonosuljon az opera színpadon a kor embere. Vegyünk tehát egy 40 évre szóló bérletet Párizs operaházaiba, a 18. század közepétől hihetetlen ismeretterjesztés egyébként szórakoztató köntösben. Június 2-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében.
1: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Újra vonatok járnak Ajka és Veszprém között. A PSG legyőzte az Arzenált a BL döntőjében. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Magyar Péterék nem mondtak igazat, amikor diadalittasan posztolták, megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek. Ezt közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton Facebook oldalán. Azt írta, a Politikó pénteken késő este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozó áttörést hozott, de Magyarország még messze van attól, hogy megkapja a milliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a Politikó cikkéből a fideszes politikus. Karácsony Gergely főpolgármester partnerséget ajánlott az új Tisza kormánynak Magyarország talpra állításában. A fővárosi közgyűlés pénteki, az április 12-i országgyűlési választást követő első ülésén. Karácsony Gergely a napi rendelőti felszólalásában kijelentette, a Tisza párt programja hitet tett az önkormányzati források és jogkörök visszaadása mellett, valamint, hogy Budapest nem lehet ellensége a kormánynak. Közölte, szakértői szinten zajlanak már az egyeztetések a fővárosi költségvetési helyzetről és annak rendezéséről. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. Mint arról beszámoltunk, fának ütközött, majd árokba hajtott egy autóbusz Pécs és Hért között a 6-os főúton. Az autóbuszon 28 utas tartózkodott, közülük 25 gyermek. Lapértesülés szerint a vezető rosszul lett, ez okozta a balesetet. Pótlóbuszok helyett újra vonatok járnak szombat óta Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon, írta Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transz-európai fővonal pedig újra teljes hosszámmal járható. A vasútvonalat üzemeltető ügyesebb döntése értelmében a forgalom újraindításakor elsőként a tehervonatok indultak meg, hogy teszteljék a felújított szakasz hibamentes működését. 90 éves korában, pár héttel a születésnapja után meghalt Kardos Péter főrabbi. A Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és Radnóti Miklós antirasszista díjjal kétszer is kitüntetett rabbi, kántor korában a Mazsihíz rabbi testületének alelnöke, az országos rabbi testületnek pedig hosszú éveken át az elnöke volt. Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely szerint Kardos nyugodt, sokszor humoros és mindig bölcs szavai ajándékot jelentettek a hallgatók és az ő számára is. Kardos Péter Zugló díszpolgára volt. A Paris Saint-Germain megvédte a címét a Bajnokok Ligájában. A párizsiak 1-1-es 120 perc után büntetőkkel nyerték meg a budapesti BL döntőt. A rendes játékidő döntetlent hozott, a folytatásban és a hosszabbításban aztán nem esett több gól. Így 11-es párbaj döntött, ebben pedig a francia együttes jobbnak bizonyult. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Napközben 22-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.